Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit szeptember 9-én, szerdán, Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával. Ha valaki változtatni szeretne beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon a következő közel 3 órában. Hamarosan Haydn műveit hallgatjuk meg, 4 óra után felcsendül az áhítat, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig múlt keddi keresztény élet felekezet közi rovatunkat ismételjük meg. 5 óra után pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat hallgatjuk meg, Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének a 3. részét. Ezzel várjuk hallgatóinkat tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Telefonszámunk változatlan 02-64-44-19-68, várjuk visszajelzéseiket, ötleteiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, illetve személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben tehát, ahogy említettem, Haydn művei szólnak, első és második Gordonka versenye.

Az elmúlt órában klasszikus zenével vártuk hallgatóinkat, Haydn első és második Gordonka versenyét hallhatták.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit szeptember 9-én, szerdán, Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával. Ha valaki változtatni szeretne beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő órában. Hamarosan a mai áhítatót hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk, ezután a nap ünnepeltjeit köszöntjük, majd szeptember 1-i múlt keddi keresztény életfelekezet közirovatunkat hallgatjuk

újra Szecsődi Árpád szerkesztésében. Erre számíthatnak tehát a következő órában, amennyiben tehetik, maradjanak velünk. A következő percekben a nap áhítatát Lukács Orsolya tolmácsolja.

Mai áhítatunk címe Isten szeretetével telve. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének a 29. verse. A következő percekben Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Gyerekkoromban a benzinkutakat szervizállomásoknak vagy töltőállomásoknak hívták. Amikor behajtottunk, egy alkalmazott kijött az autóhoz, és megkérdezte, hogy mire van szükségünk. Apám mindig azt válaszolta, töltse tele. Az alkalmazott ezután tankolt, ellenőrizte az olajszintet, a guminyomást a kerekekben, és lemosta a szélvédőt. Apa soha nem engedte, hogy a kocsijában fél tanknál kevesebb benzin legyen. Mindig azt mondta, soha nem tudhatod, mi történik, és előfordulhat, hogy olyan helyen kötsz ki, ahol nincs a közelben töltőállomás. Apa 2 éve halt meg. Amikor nemrég behajtottam egy benzinkútra, eszembe jutott apának az autójáról való gondoskodása. Ez elgondolkodtatott a lelki egészségemről. Hagyom-e, hogy a lelki tankom félig kiürüljön, mielőtt Istenhez fordulok lelki táplálékért? Ráeszméltem, hogy a nap bármely szakaszában, nappal vagy éjjel, bárhol is vagyok és bármikor, amikor elerőtlenedem, csak annyit kell tennem, hogy az Úrhoz fordulok. Isten nem csak a lelkemet fogja helyreállítani, hanem minden szükségemet is be fogja tölteni.

0: Imádkozzunk! Urunk, amikor erőtlenek vagyunk, és a lelkünk üres, emlékeztes, hogy hozzád forduljunk reményért és erőért. Köszönjük, hogy kősziklánk és megváltunk vagy. Ámen. Amikor lelki tankom kiürül, Isten szeretete újra meg tud tölteni, mondja ezt Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az autószerelőkért.
1: Ágnus Rádió. Közösen, hittel, kellemesen.

Szeptember 9-ét írunk, ez az év 252. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 113 nap van hátra. Szeptember 9-ei kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Időszámításunk előtt 490-ben ezen a napon vette kezdetét a maratoni csata, a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. Innen származik a maratoni futás, mint sportág. 1552-ben ezen a napon a törökök 60-70 ezer fős hadserege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri

Már ostromát. 1776-ban ettől a naptól kezdve Amerikában hivatalosan az Egyesült Államok nevet használják az Egyesült Kolóniák helyett a II. Kontinentális Kongresszus döntése értelmében. 1805-ben Franciaországban megszüntetik a forradalmi naptár használatát és visszatérnek a Gergely naptára. 1928-ban ezen a napon szállt fel először Asbóth Oszkár találmánya, a helikopter. 1941-ben Szlovákiában kiadják a zsidó ellenes intézkedéseket összefoglaló törvényt, az úgynevezett zsidó kódexet. 1948-ban Észak-Korea megváltoztatja nevét, megalakul a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.

történelmi események után nézzük, kik azok a jelentős személyek, akik ezen a napon születtek. 1349-ben ezen a napon született harmadik Albert osztrák herceg. 1585. szeptember 9-én született Armand Jean de Plessis de Richelieu, francia bíboros, államférfi, 13. Lajos francia király főminisztere, az Académie Française alapítója. 1737-ben született Luigi Galvani, olasz orvos, fizikus, az elektromosságtan egyik megalapítója. 1750-ben látta meg a napvilágot Hajnóci József ügyvéd királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője. A 1778-ban született Clemens Brentano, német író és költő, az úgynevezett heidelbergi romantika fontos képviselője. 1826-ban ezen a napon született első Frigyes bádeni nagyherceg, 1828-ban pedig Lev Nikolajevics Tolstoj orosz író. 1831-ben született Izsó Miklós szobrászművész, 1873-ban Max Reinhardt, eredeti nevén Max Goldman, osztrák színész, színházi rendező. 1896-ban látta meg a napvilágot Kozma István honvéd vezérőrnagy, a székely határvédelmi erők parancsnoka. 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán színművész.

Emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 9-én hunytak el. 1087-ben hunyt el Hódító Vilmos angol király franciaországi hadjárata során. 1866-ban hunyt el Cucor Gergely költő, nyelvész, bencés tanár, az MTA tagja. 1898-ban halt meg Stefan Mallarmé, francia szimbolista költő. 1901-ben hunyt el Henri de Toulouse-Lautrec, francia festőművész, grafikus illusztrátor, a posztimpresszionizmus mestere. 1984-ben hunyt el Máté Péter zeneszerző, előadó művész. 1995-ben hunyt el Moritz Virág írónő, Moritz Zsigmond leánya. 2003-ban pedig Teller Ede, magyar származású amerikai atomfizikus, a hidrogénbomba atya.

Szeptember 9-e a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának napja, valamint Tadzsikisztán nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók, szeptember 9-i kalendári munkat lapoztuk.

9-én Ádám, Péter, Pető, Szergiusz névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. Az Ádám bibliai férfi név az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése ember, az emberi faj neve vált személynévé. A szó alapjelentése vörösnek lenni. Az Ádám szó valamennyi sémi nyelvben egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. A Péter férfi név a görög Petros név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petros, ami a szintén görög Petra szóból ered, ami sziklát jelent. Női párja a Petra. A Pető név a Péter régi magyar becenevéből önállósult. Köszöntjük ma Ádám, Péter, Pető, Szergiusz nevű hallgatóinkat, Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

0: A mai nap ünnepeltjeit Máté Péter dalával köszöntöttük, ráemlékeztünk az elmúlt percekben is, ahogy ezt hallhatták a kalendáriumban. Isten éltesse az ünnepelteket. A következőkben pedig múlt keddi keresztény élet felekezetközi rovatunkat ismételjük meg, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Kedves Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Isten igéje a Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19. és 20. verse alapján szól hozzánk Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig meghallgathatják beszélgetésünket Kálmán Ilonával, aki 91 évesen osztja meg gazdag élettapasztalatát, visszaemlékezve a háború előtti és a kommunista

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Molnár Virág mezőkovácsházi lelkipásztor vagyok, Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói terepre küldte a meggyógyítottat, az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 18., 19. és 20. verse által.

Műsorunk folytatásában egy nagyon értékes és lélekemelő tanúságtétel következik. Kálmán Ilona idézi fel emlékeit a régi időkről, a templomtól távoli tanyavilágról, a Bibliáról, a harcok utáni konfirmációról és arról, mit jelentett a hit a legnehezebb kommunista időkben is. Következzen a vele készített beszélgetés.

0: Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. Megkérném arra, hogy meséljen egy kicsit, milyen volt a múltban, régebben, ha visszaemlékszik, kereszténynek lenni, milyen volt hinni, hogyan élték meg a hitüket. Úgy a kommunista idők előtt, ha jól értettem, hogy volt egy ilyen is, hogy az életében, mint a kommunizmusban, és a kommunizmus után is.
1: Én Kálmán Ilona vagyok. Hát 91 és 7 hónapos. Hát köszönöm, hogy beszélhetek a rádióba, és Istennek köszönöm, hogy megőrzött. Szép volt a háború előtt, nem volt könnyű, mint gyermekek. 3 leánytestvér voltunk, és hát akkor kellett fonni, szőni, kender termelni, és mindegyik megcsinálta maga részét, dolgoztunk. De azért szép volt az is. Nem volt televízió, nem volt még rádió sem. Úgy énekeltünk, hogy azt mondták, hogy mindegy rádió édesanyámmal és nagymamámmal, amelyikek együtt dolgoztunk.

0: nagyon szép volt. Bibliát olvastunk, nagybamámnak ki volt tűzve az, hogy minden napra mit olvas, és már akkor elfogadtuk azt, hogy minden nap is olvasunk belőle, ami az arra napra jár. Hát a templom messze volt, 5 kilométerre tanyán laktunk, de azért eljártunk a templomba, édesapám presbiter volt, és nagysármási református templom. Én Gergely Károly tiszteletes úrnál konfirmáltam. Akkor a háború után sokan voltunk, mert lemaradtak a tehát fiatalabb is egy évvel, és idősebb is egy évvel. Ilyenek 50-en voltunk, örventünk, jó volt, és ha azt elmondhatom, hogy a tiszteletes úr rám bízta a szeretett himnuszát, hogy mondjam el versként a konfirmáció kezdete előtt, és utána is mondtam.
1: Milyen volt akkor konfirmálni? Hogyan készültek a konfirmálásra? Hogyan a gyülekezet hogyan fogadta a konfirmálókat?
0: A nagy gyülekezet volt nagyon. Hogy nagy templom, sok pad van, de hát nem volt elég az egész a népnek, tehát a híveknek nem volt. Tehát Gergely Károly tiszteletes úr után volt Herman János tiszteletes úr. Nagyon sok hívő összegyűlt, nagyon össze tudta szedni a hívőket. Nehéz volt neki a kommunista világba. Nagyon üldözték a lelkipásztorokat. Nem tudom, Sármáson más volt, mert ottan kicsit rosszabbak az emberek, az egyik nemzetség a másik nemzetség iránt.
1: Hogyan emlékszik vissza Herman János tiszteletes úrra?
0: Hát, vannak szép emlékeim, kedves emlékeim. Édesanyja révén rokonunk volt, unokatestvére édesanyámnak. Mondom, nagyon nehéz helyzetben voltak ők, mert egy fia, két fia lett lelkipásztor, két fiú és két leány gyermeke volt. Nagyon tisztelettel emlékszem vissza rájuk, az egész családra. A tiszteletes asszony beteg volt, szükség volt a segítségre, és még segíthettünk is, és örventünk, hogy segítünk, és a segítségünk jól fogott. Hát, emléke legyen áldott az egész családnak. Tisztelettel gondolok rájuk.
1: Mit jelent az ön számára a hit, a keresztény élet, az Istennel való kapcsolat? Erről mit tudna mondani?
0: A hívő élet, Istennel való kapcsolat, az egy nagyon kellemes élet, hogy mondjam, kedves és boldog és örömteli. Boldog vagyok, amikor elfogad a társaságába az én uram, mert csak örömöt és nyugalmat, azt olvassuk a Bibliában, terhe könnyű, nyugalma csendes. Tehát jó a belevaló kapcsolatba lenni. Jó, reggel, délbe, este és naponta is, de nem csak most, fiatal koromban is. Amikor oly volt alkalom, vagy valamit kaptunk, egy könyvet, hát a kommunista világban az volt az örömteli, hogy tudtak hozni könyveket, és el tudták adni. Itten már Kozma Endre tiszteletes úr. Nyugodj békében, ő is Isten nyugtassa békében őket. Hozták a könyveket, és aztán úgy vettük, mintha méz lett volna. Mintha méz lett volna, ez a valóság. Habzsoltuk a könyveket. És nagyon szép volt, csak akkor késő éjszakáig olvastuk a könyveket. Csak zárkozottan, nagyon nyíltan. Attól függ, hogy milyen emberek között volt az ember. Azért voltak olyan jó szomszédaink, a románok is. akiktől nem kellett tartanunk, nem kellett féljünk, hogy összegyűlünk, mert hétköznap, ha összegyűltünk, hát az öregek, mi a kicsik, a gyermekek. De ha bíztunk az Úrban, hogy ő megsegít, velünk van, minden nehézséget le tud győzni. És ebbe bíztunk. És akkor így tudtuk olvasni a Bibliát, énekeltünk zsoltárokat, vallásos énekeket, olvastunk a Bibliából, fontunk, szőttünk, mindegyik az ő maga munkáját végezte, és közben olvastunk is. Hálát adok Istennek azért, hogy gyermekkoromban a családban meg tudtam élni, meg tudtuk élni testvéreimmel is. Máskülönben a vasárnapi templomba, hogy eljártunk, az is nagyon szép volt. Mert az ígét, ha egy lelkipásztortól halljuk, elmagyarázni, elprédikálni, és már ha olvastunk is róla, akkor az megmarad a lelkünkbe. Megmaradt még a kommunista világ idejére is megmaradt a lelkünkbe, amikor már eltűnt a Biblia a családból. Hát ez most már a másik családomról, amikor már férhez mentem. Ott eltűnt a Biblia, de a lelkünkben megvolt. És amit tudtunk, megújítottuk. Napközben, vagy amikor eszünkbe jutott. Úgy a hitvesemmel is, pedig nagyon meghagyta a főnöke, ha megy a templomba, vagy Bibliát olvasnak, kitesszük az urát a munkahelyről. Hát ez nagy szó volt, és akkor Herman János tiszteletes úrnak ezt elmondtam. Azt mondta, hát fiam, ne gyere a templomba délelőtt, gyere csak vecsernyekor. És ha olvasod, de nincs mit olvasok, mert eltűnt a Bibliám. Ami eszedbe jut, azt hasznosítsd, hasznosítsátok, és éljétek meg együtt az Úr Jézussal. Annyit küzdött miattunk, azért jött a földre, hogy életünk legyen, és nekünk harcolnunk kell azért, hogy a hitet meg tudjuk tartani, és őt követni tudjuk, és az evangéliumot tovább vinni. Tovább kell vinni, tovább adni, hogy a lelkeket megtalálja, azokat, aki még óhajtja, vagy aki nem hallotta még, hogy hallja meg, és értse meg, vagy azoknak is, akik talán másképp értik, valahogy el kell magyarázni az evangélium tiszta igazságát.
1: Isten megajándékozta egy ilyen hosszú élettel. Mit jelent az ön számára, mit jelentett az Istennel való járás?
0: Az Istennel való járás számomra mindent jelentett. Örömöt, vidámságot, nehézséget, mert nehézséget, akármit, akár bánat, akár nehézség, mindent az ő kezéből fogadtunk el, és megsegített ahhoz is, hogy mindent az ő kezébe tegyük le. És így a szomorúság, a bánat másféleképp másfelé fordult. Az Úr Jézus megtanított élni a nehézségekkel is, de a boldogsággal is. És hálát adok Istennek. Most hálát adok utólag is, hogy ennyi évet éltem. Ezt Kozma tiszteletes uréknak is köszönhetem, mert tőlük, a tiszteletes úrtól és a tiszteletes asszonytól nagyon sok szépet, jót, ó, nagyon sokat. Mi minden héten találkoztunk, a Tábita kör tagjai összegyűltünk, és kézi munkáltunk, és a tiszteletes asszony olvasott, nekünk is együtt imádkoztunk az elesettekért, a betegekért, és most is imádkozunk azokért, akinek szüksége van felemelésre, és hát a megtérést hirdeti, a Biblia hirdetik a lelkipásztorok, hogy térjünk meg útjainkról, és akkor meg kell vizsgáljuk magunkat, hogy még mi honnan, milyen részből nem tértünk meg, mit nem adtunk át egészen az Úr Jézusnak az életünkbe. És én hálát adok mindenért, azért is, hogy megtanít élni. Így öregen is megtanít élni, megtanít alkalmazkodni. Szeretettel fordulunk egymáshoz, mert a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen. A szeretet soha el nem fogy.
1: Mit üzen a fiatal generációnak, a fiatal hallgatóknak, nem csak fiataloknak, hát a hallgatóknak mit üzenne befejezésképpen?
0: A fiataloknak azt üzenném, hogy kérjek Isten segítségül. Ha valamiben problémájuk van, kérjék segítségül, és adják át minden nehézségüket, problémájukat, vagy örömüket, boldogságukat, mert ő tud segíteni, az Úr Jézus Krisztus mindent átérez, és mindenre tud segítséget nyújtani. Isten áldja meg a fiatalokat, minden fiatalt, áldást, békességet kívánok életükre, de Jézus Krisztussal az élet, öröm és élet. Köszönöm.

Keresztény életovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor ige magyarázata után Kálmán Ilona bizonyságtételét hallhatták. Megrendítő és egyben bátorító volt hallani, hogyan maradhat meg a hit és az öröm a legnagyobb megpróbáltatások közepette is, hiszen, ahogy hallottuk, az Istennel való járás minden esetre megtart és életet ad. Ennyi fért keresztény életovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben múlt keddi szeptember 1-i keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit szeptember 9-én szerdán Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával. Ha valaki változtatni szeretne beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének harmadik részét olvassa fel Fekete Ernő.
2: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változás.

0: Egyszer azonban arra kezdettem eszmélni, hogy talán nyúznak valakit bent a szobában. Felemeltem a fejemet, s hát alig-alig pirkad a hajnal. A hördülő nyögések pedig, minél furcsábbat és rémítőbbet soha nem hallottam, egyre csak nőttek odabent. Remegni kezdtem és émelyegni. Hogyne, hiszen az ördög és a halál egyszerre jutottak eszembe. A hideg verejték egészen belepte a homlokomat, de lassan és valahogyan mégis összeszedtem minden erőmet, feltápászkodtam és az ágyra néztem. Blanka ott feküdt nyugalmasan, s a fekete haja úgy övezte az arcát, mint a csipke. Nagy félelem között odaszóltam neki, de arra nem ébredt fel. Akkor az ágy oldalát megkopogtattam egy kicsit, és hangosabban mondtam. Blanka kisasszony! Végre riadtan felkapta a fejét, és megkérdezte. Mi az? Valaki öli a doktor urat, mondtam. Blanka hallgatózott egy percig, s aztán így szólt. Öli a fenét! Hát akkor mi van?
1: Beri az ördög.
0: Álmában?
1: Remélem,
0: felelte Blanka. Azzal visszatette a fejét, s a szemét behunyta, hogy tőle a világ is felfordulhat. Én azonban nem voltam Blanka, vagyis kuporogtam tovább, félig felülve, de egészen megrettenve. A szemeim is égni kezdtek, s a fejem szédülni. Majd nagy nehezen az jutott az eszembe, hogy jobb lesz, ha bedugom a fülemet. De akkor a szédülés, mint valami forgószél, egyszerre lekanyarodott a gyomrom felé, s a másik pillantásban már olyan irgalmatlan háborodásban voltam, hogy felugrottam, és támolyogni kezdtem kifelé. De alig értem ki a burjános udvarra, már megindult bennem minden, és teljes odaadással a rókákat kezdtem hajtani a tavaszi pirkadásban. S ahogy ott kínlódtam, a könnyezés miatt beborult szemekkel, egyszerre valaki segítő szándékkal megfogta a homlokomat, és tartotta, hogy könnyebben győzhessek a rókák fölött. Erőm szakadva és halványan csak annyit gondoltam, hogy a segítő lélek biztosan Blanka, ám bár a szaga igen savanyú volt. Amikor annyira végeztem, de még feltekintés előtt, igaz hálálkodással így szóltam. A Jézus fizesse meg! Erre a segítő lélek rögtön félbehagyott engemet, de én is megtöröltem a szememet és feltekintettem. S hát, Uram Jézusom, egy nagy szakállú vén zsidót pillantottam meg. Úgy megijedtem tőle, hogy rögtön felugrottam, s hát akkor láttam meg, hogy az egy mellett még más kettő is áll. Mind a háromnak csupa szőrszakáll ábrázata volt, és rajtuk hosszú, fekete kaftán. A hajuk két oldalt csavaros volt, és úgy csüngött, mint a feketére megfestett gyaluforgács. Na, nem kell mi tőlünk félni, mondta szép szóval a gyámolító zsidó, ki a legfőbbiknek látszott a három közül. Én gyenge magyarban támolyogtam volt ki, s a fehér vászon reszketett erősen a lábszáramon. De éreztem, hogy valamit mondanom kell, s így szóltam. Megkönyörült rajtam az úr. Erre a főbbik zsidó közelebb jött hozzám, és atyai módon a vállamra tette a kezét. Na, tettünk mi rosszat? Kérdezte. Jót igen, de rosszat nem, feleltem. Na hát, mi okozta gyomrodnak a bajt? Nem tudom miért, de az jutott eszembe, hogy Garmada urat, aki nekem keresetet és szállást adott, semmibe sem szabad belemártanom. Éppen azért a világra hárítottam minden okot, ami valójában igaz is volt. Így szóltam tehát. Még nem szoktam meg ezt a világot.
1: A várost?
0: Igen, s benne az izgalmasságot. Mi van benne izgalom? Kérdezte az öreg szakállas.
1: Van elég, mondtam. Testben és lélekben egyaránt.
0: Bár mind igazat szóltam, úgy néztek össze hárman, mintha az én mondásaimmal nem lettek volna megelégedve. Szót is váltottak a maguk nyelvén, megegyezvén nyilván, hogy gyanút tápláljanak felőlem. Erre vallott a kérdés is, mert hangot másítva így szólt hozzám a könyörületes öreg zsidó.
1: Hát erre az udvarra honnan jöttél?
0: A Hargita mellől, mondtam.
1: Tudja-e, hol van?
0: Nem.
1: Na hát onnét.
0: Erre ismét összenéztek hárman, s abban a nézésben az volt, hogy én nem csak idegen vagyok az udvaron, hanem bolond is vagyok.
1: És mit keresel ezen az udvaron? Kérdezte tovább. Semmit, mondtam. Elég bajom volt úgy is.
0: Megint összenéztek és bólintottak.
1: És aztán a ruhádat hol hagytad? Ez is sok, ami rajtam van, mondtam.
0: Erre a könyörületes öreg mondott a másik kettőnek valamit, mire azok nagy vigyázattal karonfogtak engemet, és elindítottak a kapu felé. Mentem velük ellenkezés nélkül, de amikor láttam, hogy ki akarnak tenni a kapun az útra, egyszerre megálltam, s azt mondtam nekik, hogy egy kicsit engedjenek el, mert nagyon viszket az orrom, s meg akarom dörzsölni. És amikor elengedtek, abban a percben megszöktem magamat, s szaladni kezdtem visszafelé. De mivel láttam, hogy ők nem futnak utánam, a konyha ajtajában megálltam, és onnét Isten hozzádot intettem nekik. Azzal bementem és lefeküdtem. Az ajkamról bősóhaj szállott rögtön az egek felé, mert bizony a háborgási betegség és az udvari történet után jó volt megint a takaró alatt. És jó volt az is, hogy a másik szobából nem hallatszott már semmi kínszenvedés. Csak éppen, alig melegedtem meg, Blanka szólt oda nekem.
1: Hol jártál, Ábel?
0: Hát a kisasszony nem aluszik? Kérdeztem.
1: Nem, ez sem belé a fene, mondta Blanka.
0: Nem tetszett nekem, hogy egyszer máskor ilyen darabosan szólt, mert szép barna arca miatt vagy zsenge termete miatt, de amióta megláttam, azóta folyton tavaszodni akart a szívem. Ez egyszer azonban találónak véltem a darabos szót, mert azt gondoltam, hogy valami bolha csípte meg őt.
1: Ne búsuljon, kedves kisasszony, mondtam neki. Ma úgyis vasárnap van, s templomozás helyett megölöm.
0: Kit akarsz megölni te? Kérdezte Blanka.
1: A bolhát, amelyik megcsípte magát.
0: Engem nem csípett meg.
1: Hát akkor miért nem aluszik?
0: Gondolkozom a te sorsodon, mondta Blanka. Egy ideig ismét csendben voltunk, s nem tudom, hogy Blanka mire gondolt abban a csendben, de nekem a zsidók fúrták az oldalamat, s azon gondolkoztam, hogy miképpen adjam ezt a Blanka értésére. Végre elszántam magam, s ismét megszólítottam őt.
1: Blanka kisasszony, mit akarsz?
0: Én csak azt, hogy megmondjam, miszerint a zsidók között is vannak jó emberek.
1: Hogyne, sokat adakoznak, mondta Blanka.
0: Egyszerre nevetni kezdtem, mert az jutott eszembe, hogy az előbb az udvaron, mint szánalmas személy, csak ugyan eléjük tarthattam volna a perseit.
1: Hát te most mit nevetsz? Kérdezte Blanka.
0: Én azt nevetem, hogy milyen furcsa volna, ha nekem nagy szakállam és földig érő fekete kaftánom volna, s úgy bejönnék ide az udvarra, ahol látnék egy katolikus fiút, aki vászon vadászgúnyában lesné a rókákat.
1: Hát ide nyugodtan bejöhetnél, mondta Blanka, mert ide járnak olyan zsidók.
0: Járnak-e? Igen, mert ez a ház az ózsidó egyházközség tulajdonos, itt a másik lakásban ők tanyáznak. Ott van egy nagy szoba, s a vándor szegény zsidók ott alusznak. S vannak bókherek is, akik hajnalonként idejönnek, és a szegény vándor zsidót megfüröztik, s imádkoztatják őket. Én nagyon elcsodálkoztam a dolgon, de mivel nem tudtam, hogy kik azok a füröztő emberek, megkérdeztem.
1: S kik azok a bókherek, Blanka kisasszony?
0: Azokból lesznek a papok, vagyis olyan paptojások, felelte Blanka.
1: Hát akkor maga is egy kedves kicsi paptojás.
0: Miért lennék az?
1: Azért, mert maga is meg akart engem fürözteni.
0: Erre Blanka nyújtózott egyet, majd így szólt.
1: Hallgass, a csillagok még ébren vannak.
0: Olyan kedvesen mondta ezt, hogy a derengő ablakon keresztül csak ugyan incselkedni láttam egy csillagot. De azért oktatják és nevelik az embert a családi körben, az iskolában és a templomban, hogy az incselkedések idején védekezni tudjon. A magam tudása szerint védekeztem tehát, vagyis azokra a szentekre gondoltam, akik tiszta ártatlanságban éltek, és a sóvárgó szívet parancs alatt tartották. Így tehát kiválasztottam egy példaképet, és Szent Imre hercegre gondoltam. Egy fohászt is küldöttem hozzá, majd elképzeltem, hogy ő miképpen állott volna ellen, ha szíve nyugalmát akarták volna csorbítani. Arra az eredményre jutottam, hogy ő is nyilván úgy tett volna, ahogy én. Vagyis egy másik szenthez folyamodott volna, aki előtte élt. Ez engemet megnyugtatott abban, hogy a védekezés dolgában helyesen járok el. S aludni próbáltam ismét. Azonban az álom nem akart megszállani nálam. Gondolkozni kezdtem tehát, hogy célom érdekében megtettem-e mindent. S arra jutottam, hogy bizony a kísértést legyőzni a fohász nem elegendő, hanem oda az is kell, hogy Blankától valahogy messzebb kerüljek. Legalább megnézem, hogy a zsidókat miképpen fürösztik, mondtam magamban. Majd csendesen öltözködni kezdtem. A hajnal már reggelesen derengett, s Blankának is meghozta a szundítást, mert nem vett semmit észre. Amikor azonban éppen a kabátomat akartam volna felvenni, egyszerre hátra vágódott az ajtó, valaki a küszöbre ugrott, és elordította magát. Vérfürdőt rendezek! Abban a pillantásban az asztal mögé ugrottam, Blanka pedig az ágyból az én hátam mögé. S úgy megtörpültem mindjárt, hogy csak fél fejjel voltam magasabb az asztalnál, de Blanka is annyira megsemmisült, hogy még kiáltani sem tudott. Annyit azonban láttam, hogy a tegnapi vőlegény jelent meg nekünk, színültig részegen, s egy nagy disznóölő késsel a kezében. Nem ölt meg rögtön minket, hanem egy ideig csak állt a küszöbön, vigyorgott, és rázta a nagy kést. Blanka úgy fogott hátulról engem, mint a karót a tökinda. Bújj elé onnan! Ordította el magát a vőlegény. Nem tudtuk, hogy kettőnk közül melyiknek szól a parancs, s így nem bújtunk elő egyik sem. Erre lépett egy felet a vőlegény, és reám mutatott a késsel. Hát ez kicsoda? Félelmemre csak most került fel igazán a korona, mert hiába voltam én ártatlan, ha ő célba vett engemet. S a dermedt pillanatokban az élet szeretet is ordítani kezdte bennem, hogy itt muszáj csinálni valamit, s akkor egyszerre, mint annyi más percben, eszembe jutott Bolha, s rögtön el is kiáltottam magamat. Bolha, segíts! Mire kettőt számoltam volna, Bolha már ott termett a vackából, s minden habozás nélkül nekiugrott hátulról a vőlegénynek. Annak csak annyi ideje volt, hogy a késsel a kutyához vágjon, de szerencsére nem találta el a kutyát. Ellenben ő maga kiesett a küszöbön, és végig terült a földön. Erre én is felegyenesedtem, és a kutyához így szóltam. Jól van, Bolha! Blanka megigazította a haját, aztán odament a vőlegényhez, nagy undorodással megnézte őt, majd hozzám így szólt. Igazad volt, Ábel! Aztán kivette a vőlegény kezéből a kést, és úgy odaverte Élivel a vízvezetéki vastartályhoz, hogy valóságos csipke lett a késből. Amikor pedig ezt is elvégezte, visszafeküdt az ágyra, s egy nagy sóhajtással jelezte, hogy megkönnyebbült. Bolha még ott állott mellettem, és boldogan csavargatta a farkát. Én ránéztem Blankára, s miközben simogattam a kutyát, így szóltam. Büdös vagy, Bolha, de bátor. Blanka értett a szóból, és megjegyezte. Majd megfüröztöm. Nem volt kedvem arra, hogy ehhez a füröztéshez is fűzzek valami tréfát, hanem azon gondolkoztam inkább, hogy miképpen lehetne a kapun kívül tenni a hanyatlott vőlegényt. Blanka azt mondta, hogy mi zárjuk magunkra az ajtót, az a disznó pedig majd felébred és elmegy. Én azonban nem találtam ezt helyesnek, mert úgy véltem, hogy aki így fekszik le, az nehezen kel fel. Kimentem tehát, és megvizsgáltam a nagy hőst. A szuszogásáról annyit megállapítottam, hogy lesz, aki felkeljen. A többi már nem ment nehezen, mert az udvari hordóból vizet merítettem a markommal, s azt cseppenként eregetni kezdtem az ábrázatára. Ügyeltem azonban, hogy hirtelen veszély esetére a kutya mellettem legyen, s ő annyira mellettem volt, hogy amikor a locsolást látta, közel fartatott egészen a vőlegény fejéhez, és pontosan a fülibe harmatozott. Ez nem csak okos cselekedet volt, hanem egyben hasznos is, mert ettől a vőlegény megrázta a fejét, és eszmélkedni kezdett. Segítettem neki, hogy valahogy felálljon. Hol vagyok? Kérdezte tőlem. Én egy célszerű fordulattal így feleltem.
1: Itt, a kocsma előtt.
0: Egészen olyan volt, mintha valami mocskos és bokros helyen a sírból támadott volna fel. S amíg pislogott nagy bambasággal, én kitaláltam a többit is hamar, s így folytattam. Jöjjön hamar, s menjen ki a kapun, mert a gazdám elment a csendőrök után. Én mondtam neki, hogy ne menjen, de ő elment, mivel maga nem akart fizetni. Pedig én azt is mondtam, hogy biztosan megfizeti legalább az 5 liter bor árát, amit megivott az éjszaka. S azt is mondtam, hogy ne tegye ki uraságodat a kocsmából erre a hideg földre, mert biztosan meg fog fizetni, de ő mégis kitette uraságodat, mivel még az 5 liter bor árát sem akarta kifizetni, pedig az üvegeket is mind összetörte, s azokat is meg kéne fizetni. Ekkora veszély és annyi fizetés hallatára a zsebébe nyúlt a vőlegény, és egy marok apró pénzt hamar a markomba nyomott. Aztán olyan gyorsan, ahogy csak tudott, megindult, és szerencsésen kiosont a kapun. Én megolvastam a pénzt, s hát 130 lej volt. Ebből 100-at mindjárt felajánlottam Bolhának, hogy a segítség jutalmául neki abból kutyaházat csinálok, és húst veszek. A megmaradó 30-ról pedig úgy döntöttem, hogy az menjen virágra Blankának. Jelentkeztem is mindjárt a konyhában, és előadtam, hogy megyek most a városba, hadd ismerkedjem, ha már itt vagyok. Blanka azt kérdezte, hogy az a részeg disznó még ott fekszik-e, mire én azt feleltem, hogy nem fekszik ott, mert a szerencsétlenség után nem sokára utána jött egy gyönyörű szép leány, aki fölkeltette és elvitte. Blanka hitetlenül nézett rám, hogy nem hazudok-e, majd mérgesen leszállott az ágyból, és azt mondta, hogy induljak a városba, mert utána be akarja zárni az ajtót, mivel elég volt immár neki a zajgásból. Bolhát nem vittem magammal, hanem egyedül mentem. Még olyan korán volt, hogy az emberek nemigen jártak az utcákon, s aki járt, jó része annak is részeg volt. Józant csak egy-egy korai szolgálót láttam, s azoktól kérdezősködtem is, hogy deszkát, húst és virágot merre felé lehet venni. Azok a piacra irányítottak engem, s én oda el is találtam. Nagy vidámság honolt a piacon, s örömmel láttam, hogy ott mindenkinek a számára árulnak valamit. Az egyik helyen pecsenyét sütöttek, s annak a szaga engemet úgy felbuzdított, hogy annyi pecsenyét életemben sohasem ettem, mint akkor. És amikor ilyen formán kibékültem magammal, Blankának és Bolhának is megvásároltam a célba vett dolgokat, s azokkal megrakodva olyan voltam, mint egy kicsi szamár virágvasárnapján. Mire hazaértem, már az idő is úgy előre haladott volt, hogy a délt várni lehetett. S a füves udvaron mégsem volt semmi más mozgás, csupán az, amit Bolha a farkával csinált. De ő hiába örvendett oly nagyon, mert földre eresztvén a kutyaházra való deszkát, gyarló módon a szívemre hallgattam rögtön. Vagyis legelsőbben Blankát akartam megörvendeztetni a virágokkal. Az ajtó előtt még egy kicsit megálltam, és elgondolkodtam, hogy a virágok mellé mit fogok mondani. Azt fogom mondani, hogy jártam egy szép mezőben, s annak a mezőnek a közepében láttam egy ártatlan szívet, s annak a szívnek a környékéről szedtem ezeket a virágokat, amelyek a színökkel s az illatukkal szolgáljanak neki. Azzal szép csendesen benyitottam az ajtót, s hát Blanka mellett egy fiatal ember üldögél.
1: Nem tudsz kopogni, te paraszt!
0: Förmedett rám a vendég. Én a szívfájdalom mellé egyszerre mérges is lettem.
1: Maga van idegen helyen! Kopogtasson hát maga!
0: Blanka úgy kezdett kacagni, hogy a vendég nem tudta, mit mondjon erre. De én sem szóltam többet semmit, hanem a húst és a virágokat letettem az asztalra. Aztán pedig felvettem azt a nagy kést, mit csipkésre csorbított volt Blanka. Marokra fogtam a kést, és ránéztem a fiatalemberre. Az olyan lett, mintha a falról esett volna le. Nekem a győzelemhez ennyi is elég volt. De hogy rámába is tegyem ezt a hirtelen győzelmet, odamentem a vízi vastartályhoz, és ott a késsel működni kezdtem.
1: – Mit csinálsz, Ábel?
0: – kérdezte Blanka.
1: – Reparálom a késnek az élit, hogy használni tudjam.
0: – S mire akarod használni?
1: – Én 5 percig semmire – mondtam. De akkor eleven húst vágok, ha még akkor is lesz.
0: Gondoltam, ezt elég magyarul megmondtam. s a virágokkal, a bécsomagolt hússal és a késsel kimentem. Künn az első dolgom az volt, hogy a húsnak a felét a kutyának adtam. S mialatt Bolha boldog mohósággal folytatta a vasárnapi táplálkozást, az alatt nekem is példás gondolatom támadt. Na, állj meg, Blanka, mondtam. Mert ha te vétettél a virágok ellen, a virágok is másnak fognak kedveskedni. A virágok pedig úgy kedveskedtek másnak, hogy a színökkel és az illatukkal nem neki szolgáltak, hanem Bolha kutyának. Vagyis amikor Bolha jól lakott, visszafektettem szépen a vackára, s körös körül feltűzdeltem neki mind a virágokat. Úgy pislogott ki onnét a fél szemével Bolha, mintha egy óriási kutyafejű madár, aki a virágok közé rakta a fészkét. És éppen javában örvendeztem a boldogságnak, amikor megnyílott az ajtó, s hát valaki sebesen igyekszik a kapu felé. De akárhogy iparkodott is, én megismertem, hogy az igyekvő senki más, mint Blanka mellől a borzos. Továbbá felismertem a mozgásról azt is, hogy azonos személy a tegnapi sapkás verekedővel, akit a vőlegény fejbe rúgott volt. Hamar utána szóltam, mondván.
1: Úgy húzza be a kaput, hogy soha se tudja kinyitani többé.
0: Aztán egyedül maradtam. Gondolkozni kezdtem, hogy most mi jót lehetne csinálni. Majd azzal a szándékkal, hogy a virág illatát is élvezhesse Bolha, az egyik szál virágot oda tartottam az orra alá. És igen nagy szerencsével, mert éppen abban a percben Blankának a hangját kellett hallanom.
1: Te ott mit csinálsz, Ábel?
2: Kedveskedem annak, aki megérdemli,
0: mondtam. Talán elfödöztem előle a kutyát, mert kíváncsian így szólt.
1: Ugyan kinek? Jöjjön, nézze meg!
0: Blanka odajött, és amikor meglátta a virágágyásban a kutyát, karba tette a kezét, és így nézvén egy ideig az érdemes kutya felmagasztalását, azt mondta.
1: Fura!
0: Mi az, hogy fura? Kérdeztem.
1: Ha te lefeküdnél például, felelte Blanka, s körös körül csontokat tűzdelnének melléd.
0: Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy a rügyező szívem csalódása miatt megcsípjem egy kicsit.
1: De fura volna az is, mondtam, ha magát udvarlókkal ültetné valaki körül.
0: Blanka szembefordult velem, mint egy kicsi pulyka.
1: S mi között hozzá?
0: Látván, hogy megfeledte, amit a csillagok alatt beszéltünk, csendesen csak ennyit szóltam.
1: Nekem semmi, sem ezeknek a virágoknak.
0: Erre megnézte Blanka a virágokat ismét, s láttam, hogy az irigység lángocskája megvillant a szemében.
1: Miért emlegeted a virágokat? Kérdezte.
0: Én nem csak emlegetni akartam, hanem magának is adni. Mondtam lehajtott fejjel. Kis ideig csend volt, de aztán mondásomra a válasz megérkezett, mert Blanka felkapkodta a virágokat, és szó nélkül befutott velük a házba. Ahogy utána néztem, olyan szívnyerő és ártatlan volt a virágokkal, mintha udvarlókat nem is látott volna soha. A kezemet a szívemre tettem, egy tavaszit sóhajtottam, majd aztán megépítettem a kutyaházat, hogy Bolhával együtt lelki nyugalomban érezhessem magam. Úgy is éreztem egészen alkonyatig, de ahogy a napfény fogyatkozott, úgy bojdult meg bennem is a hazai képzelem és a városi gond. Garmada úr is csak akkor kelt fel alkonyat idején. Hamarosan elment a városba, s amikor visszajött vacsora után, úgy rendelkezett, hogy az ő szobájában vessenek nekem ágyat. Volt ott egy széles dívány is, melyre Blanka az ágyamat el is készítette szépen. Amikor eljött az ideje, a doktor úrral együtt mind a ketten lefeküdtünk. De úgy jött el az éjfél, hogy én még nem aludtam semmit. Csak a képzelődések és a gondolatok burjánzottak a csendes éjszakában, s annyira benőtték éjfélig az agyamat, hogy füvesebb volt az, mint odakünn az udvar. Végre azonban mégis elaludtam valahogy, de az álmom sem lehetett békés, mert amikor reggel felébredtem, a takaró a földön volt. Garmada úr már ott ült felöltözve a bőrszékben, és füstölt, mint egy török basa.
1: Talán szerelmes vagy?
0: Kérdezte tőlem. Az álmosságból is kirezzentem hirtelen, mert az jutott eszembe, hogy talán tudomása lett a blankás virágokról, s hogy a valót kivegyem belőle, így szóltam.
1: Ilyen pesdítő tavasszal nem volna csoda, de hát miből gondolja, hogy szerelmes vagyok? Én abból, hogy sokat forgolódtál,
0: mondta Garmada úr, majd utána felállt, s mielőtt kiment volna, még azt mondta.
1: Hamar kelj fel, mert ebéd után utazunk.
0: S úgy is lett, ahogy mondta. Vagyis ebéd után a foghúzószerszámokat és a kereskedő fogát a táskába raktuk, s elmentünk ki az állomásra.
1: Ott felültünk egy hosszú vonatra, amelyről nem is tudtam, hogy merre és hová megy velünk.
0: Egy óra múlva már olyan nagy munkában voltunk, hogy három embert három rossz fogától szabadítottunk meg. A keresetet késő éjjelig folytattuk, s akkor egy kisebb városban kiszálltunk. Elmentünk ott egy sárga falu vendégfogadóba, ahol vacsoráztunk ketten, s aztán lefeküdtünk. Hanem abban a szobában olyan régi volt minden, mintha nem is mi lettünk volna benne, hanem nagyapánk. Régi volt a szag, s régi a bútorzat, melyre csak rá kellett nézni, s már recsegett is. Garmada úr az ágyba, én pedig a díványra kerültem, s amikor a lámpát eloltottuk, olyan sötétség borult reánk, hogy olyan a sírboltban sincs. Mivel azonban fáradt voltam, s a vacsora mellé bort is ittam volt, hamar elaludtam. De az ember sohasem tudja, hogy mire aluszik el. Így jártam én is, mert egyszer arra eszméltem fel, hogy nem a díványon fekszem, hanem valami csalámbokorban.
1: Nagyságos úr!
0: Kiáltottam. Garmada úr felugrott az ágyból, és a lámpát hamar meggyújtotta.
1: Mi az, Ábel?
0: Kérdezte. Felültem, s hát mégis a díványon vagyok.
1: Bocsánat, tévedtem.
0: De hát Garmada úr akkor már ott állott mellettem, s valamit látott rajtam, borzongva visszább lépett, és azt mondta.
1: Tévedtél a fenét, hiszen egy hadsereg van rajtad.
0: Magamra néztem, s hát csak ugyan annyi mazsola bogár volt rajtam, hogy az írtózat. Sikoltottam is egyet, de akkor már nem az ágyon voltam, hanem a szoba közepén. S ahogy tudtam, söpörni kezdtem le magamról a mazsola bogarakat, s bizony odaállott Garmada úr is, aki szintén söpörni kezdte. Egy hirtelen gondolattal odaadtam a kalapomat is neki, s így szóltam, üsse ezzel, ahogy csak tudja! Garmada úr nevetve kapott a kalapos terven, s néhány perc alatt úgy leverte rólam a bogarakat, hogy csupa gyönyörűség volt.
1: Jól van már, egy sincs,
0: mondtam neki, mire Garmada úr így szólt.
1: Szeretnek téged ezek a poloskák.
0: Hát ez a poloska? Kérdeztem.
1: Ez, nálatok nincs?
0: Van, de sokkal nagyobb, s medvének hívják. Garmada úr ezen jót nevetett, majd visszafeküdt az ágyba.
1: Hát én itt többet le nem fekszem,
0: mondtam, majd fel is öltöztem, és leültem az asztal mellé.
1: S ott mit csinálsz reggelig?
0: Kérdezte a doktor úr.
1: Levelet írok édesapámnak,
0: feleltem. Azzal papírosat kértem és írószerszámot, s miközben Garmada úr az álomvizén csónakázott, én is megírtam a levelet, amely így hangzott.
1: Kelt levelem a gyarló vendégfogadóban.
0: Kedves édesapám, tudatom magával, hogy az Isten idáig valahogy megsegített, s az egészségem is meglehetősen szolgál, melyet viszont kívánni édesapámnak is ezennel van szerencsém, mint ahogy mondta nekem egy borbé. Mádé falváig jól eljöttem volt, s onnét jártak a vonatok. Találtam ott egy vasútit, s utána még egy másikat, akik kitanítottak engemet, hogy miképpen kell a szegény embernek utazni. Bolha nagy akadály volt, de nem ijedtünk meg még a kalauztól sem. Inkább leszálltunk egy lassító állomáson, ahol is én megbarátkoztam egy jóféle román bakterrel, s meg Bolha is az ő tarka kutyájával, aki szintén előnyös származás volt, mert egy román papházából eredett.
2: S amikor én megismerkedtem azzal a bakterrel, mindjárt úgy kezdtem viselni magamat, ahogy abból az apai házra szégyen, s én reám pedig hátrány ne származzék. Ez be is következett, mert későbben felkért engemet a bakter, hogy legyek nála vendég, s egyem vele paszújkalevest. Utána megy pálinkát is ittunk, amely belévitt minket az erdélyi állapotokba. Vagyis a bakter kinyilvánította nekem azt a kormányzati tételt, mely szerint a románok az ajtó megetti helyet reánk hagyományozták, egyéb dolgokban pedig a haszonélvezet csak akkor lesz közös, ha majd egyszer felsüt a szegény emberek napja. Továbbá tudatom, hogy a baktertől eljövet találkoztam egy kelekútya leánnyal is, kinek egy Ádám kellett volna. Innét egy foghúzó doktorhoz kalauzolt engem az Isten, de a jövendőt nem lehet tudni. A jelen azonban elég bíztató, mert olyan egyességre léptünk mi ketten, hogy folytonosan utazunk a vonatokon, s mindenkinek kihúzzuk olcsón a rossz fogát. Aki hagyja. A mestert Garmada úrnak hívják, de az ész nálam van inkább. Ez a Garmada úr jóféle ember, s nyugodni és ünnepelni mindig megtérünk Kolozsvárra, ahol az ózsidók házában lakunk. S annyit feredünk, mint a réce. Van itt egy Blanka nevű árva lány is, aki igen vágyik a szeretetre. Ezt meg is kaphatná tőlem, de ő azt hiszi, hogy a kökényfán is fog neki szőlő teremni. Más szóval mozgalmas életet élünk, s az elnyomott szegényeken még csak módjával tudtam segíteni, mert engemet is bakter és borbély egyaránt el akart nyomni. Most éjfél van, amikor ezt a levelet írom, melyet felerészben az ádász poloskáknak lehet köszönni. Ugyanis azok nélkül most aludnám, de úgy megszállottak volt, hogy Garmada úr a kalappal alig tudta leverni rólam. De azért nem kell búsulni, mert ma is kerestem 160 lejt, melyet megpögdöstem istenesen. Ezzel levelemet bézárom, és még csak azt akarom mondani, hogy a bakter háromszor házasodott volt meg. De most úgy ellene van a házasságnak, hogy még bolhát is agyon akarta egy nagy revolverrel lőni, amikor kerülgette az ő kutyáját. Ezt példabeszédnek lehet tekinteni. És aztán még írok máskor is. Ábel. Amikor bevégeztem a levelet, még átolvastam egyszer, s azt gondoltam, hogy egy papnövendék sem írhatta volna meg jobban. Aztán borítékba tettem, s egy 100 lejessel is megtámogattam, hogy legyen a vándor írásnak botja. És mivel még messze volt a reggel, ráhajtottam a fejemet a levélre, s ott úgy elaludtam, hogy nagy csata kiáltásokkal Garmada úr ébresztett fel világos nappal.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
4: Az elmúlt percekben múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat hallgattuk újra, Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének harmadik részét olvasta fel Fekete Ernő. A következő percekben jazz válogatással kedveskedünk hallgatóinknak a legjobb 100 jazz dal, illetve a Smooth Jazz Café albumról is szólnak a dalok.

Gisard Pettiger, saxophone. Thank you.

Az elmúlt percekben jazz válogatást hallhattak, többek között a legjobb 100 jazz dal, illetve a Smooth Jazz Café albumról szóltak a dolog. Ezzel lassan homokóra késői műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 órától egészen 8 óráig ébresztő információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre. Friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is érkezem korán ébredő hallgatókkal. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy ha az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Cseri Kálmán magyar református lelkésztől választottunk. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a mai nap gondolata. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, rövid időre búcsúzom, de hamarosan visszatérek. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk hallgatóink is. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit szeptember 9-én szerda reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Kelemen Hunor elhatárolódott az RMDS szenátorától a görögországi lobby út miatt. El kell fogadni a költségvetés kiigazítást, és elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, nyilatkoztak Kelemen Hunor. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztetőjelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nikus Ordán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztos ma a gyerekeknek. A PISA felmérés pedig milyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. Antal Lorándnak nem volt mit keresnie sem a magángépen, sem a görögországi lobbyúton, jelentette ki tegnap Kelemen Hunor a bukaresti parlamentben, újságírói kérdésre válaszolva. Az RMDS elnöke hibának nevezte, hogy a szövetség szenátora is tagja volt annak a politikusokból, alkotmánybíróból, törvényszéki elnökből és üzletemberekből álló romániai küldöttségnek, amelyik júliusban a görög Mikonos szigetén vett részt egy háttérbeszélgetésen. A szövetség elnöke közölte, Antal Lóránd egy nappal korábban hétfőn szöveges üzenetben hozta tudomására, hogy ő is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amelyik a görögországi tárgyalásra szállított politikusokat, üzletembereket, egy alkotmánybírót és a Konstanca megyei törvényszék elnökét. Fontos adalék, hogy a júliusi kiszállásra is hétfőn derült fény, miután feltárta a newscenter.ro portál. Kelemen Hunor elmondta azt is, hogy a részletekről nem beszéltek Antal Lóránttal, és hozzátette, hogy Romániában indokolt lenne törvényileg szabályozni a lobby tevékenységet, amit szerint az RMDS már évekkel ezelőtt támogatott. Kelemen Hunor RMDS elnök tegnap kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást, elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. A politikus szerint több kérdést is meg kell vitatni, köztük a jövő évi deficit célt. Kijelentette, ha Románia nem tartja be a hiánycélt, nem lesz mielőbb kormánya és decemberben elfogadott költségvetése, akkor nem kell meglepődni, ha a Fitch a következő, jövő évelei értékeléskor bóvli kategóriába sorolja az országot. A Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán, Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezetőtanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közlemény a szervezők. A bölcsdiákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig, a barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a tájmúltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank márva érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadság a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckorra várom hallgatóinkat, most azonban Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Kezdődik hitépítő rovatunk, a Krédó.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik hozzánk, jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat?
Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

0: Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt hallhatják, amelyet a következő percekben Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.
1: A műanyag Jézus. A mesehős mítosz. Figyeljél, öregem, mondta Dan, miközben egy csavarkulcsal hadonászott az arcom előtt. Ne mondd már, hogy egy fickónak, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és a legtöbb idejét azzal töltötte, hogy fehér köpenyben mászkált, és mindenféle történetet mesélt az embereknek, bármi köze is lehetne ma az életemhez. Körbe mutatott a szerelőműhelyén az ott álló kocsikon. Egyszerűen nincs nekem erre időm, folytatta. Jól van, ez az egész Jézusos dolog biztos oké pár embernek, mondjuk a nőknek, vagy a kölyköknek, akik még szeretik az ilyen sztorikat. Aztán még az is lehet, hogy épülnek is belőle valamennyit, nem tagadom. De nekem? Semmi. Megmondom én neked. Jézusnak semmi köze egy olyan fickóhoz, aki úgy be van táblázva, mint én. Helyre pofozni ezt a kocsit, aztán megcsinálni a lepukkadt motorját a másiknak. Dan szavaiból is láthatjuk, hogyan érez sok ember Jézussal kapcsolatban. Nekik ő egy mosolygó, köpenyt viselő figura, egy kis fényt is sugározhat persze, épp mint egy kis műanyag bábú a kocsi műszerfalán. Jézus bejön az olyan embereknek, akik nem a földön járnak, de nem sok köze van azokhoz, akik középiskolában fizikát tanulnak, vagy gyárakban dolgoznak, vagy akik gyerekeinek fogzapályzóra van szükségük. Mintha Jézusnak csak annyi köze lenne a modern, valós élethez, mint Tomnak és Jerrynek. Ami persze csak tévhit. Az ugyan igaz, hogy némelyik nem keresztény vallás alapítója olyan ember volt, aki csendes, nyugodt, szemlélődő életet élt, mint például Buddha vagy Konfucius. De Jézus kétkezi munkát végzett, ács volt a mestersége. Képzeljük el őt, ahogy a poros, názáreti útra nyíló műhelyében dolgozik, az ajtó fölött pedig egy tábla. Jézus ben József. Jézus, József fia. Ácsmester. Mondjuk éppen egy cédrus deszka fölé hajol, amit kapcsokkal szorított a munkapadra. Bőrkötényt visel, arca izzadságtól fénylik. Először egy kést vesz a kezébe, majd egy fakalapácsot. A padlót borító cédrus és ciprusforgácsok kellemes illattal töltik el a műhelyt. Jézus legalább 18 évig dolgozott ácsként. Karjai megerősödtek, megizmosodtak, tenyere megkérgesedett. Kitanult mindent, amire csak szüksége volt az üzlethez. Tudott előre felbecsülni dolgokat, rendeléseket teljesíteni, árajánlatokat tenni. Tudta, mire van szüksége egy családnak. Öccsei és húgai voltak, akikért József halála után ő tartozott felelősséggel. Minden kétséget kizáróan tudta, mit jelent ruhákkal ellátni a gyerekeket, s a legjobb árat kicsikarni a kereskedőktől a piacon. A názáreti Jézus nem egy műanyag szent volt. A világa, akárcsak a miénk, akadályokkal teljes, s nem egyszer büdös is volt. Kezei bepiszkolódtak, gyakran aludt a földön. S mikor élete véget ért, mocskos, nehéz, véres halált halt. A nagy különbség az Jézus és a te életed között, hogy az ő élete és halála bűnbocsánatot és szabadulást hozott annak, aki hisz, ő benne. Ahogy ezt olvashatjuk, a János evangélium a 3. részének 16. versében.

Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Reméljük, hogy ez valóban lát a megtartó hit műsora, Szecsődi Árpád Krédó hitépítő rovatát hallhatták az elmúlt percekben, most pedig a református ifjúsági gyülekezet zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is szeptember 9-én Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán kalendáriumot lapozunk, oktarovatunkban egy újabb receptet ajánlok figyelmükbe, majd az ünnepelteket köszöntjük. Erre számíthatnak a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid hírekkel folytatjuk. Hírek. Rövid híreinket hallják. Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, jelentette ki tegnap Nikus Ordán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Antal Lórántnak nem volt mit keresnie sem a magángépen, sem a görögországi lobbyúton, jelentette ki tegnap Kelemen Hunor a bukaresti parlamentben újságírói kérdésre válaszolva. Az RMDSZ elnöke hibának nevezte, hogy a szövetség szenátora is tagja volt annak a politikusokból, alkotmánybíróból, törvényszéki elnökből és üzletemberekből álló romániai küldöttségnek, amelyik júliusban a görög Mikonos szigetén vett részt egy háttérbeszélgetése. Kelemen Hunor elmondta azt is, hogy Romániában indokolt lenne törvényileg szabályozni a lobby tevékenységet, amit szerint az RMDSZ már évekkel ezelőtt támogatott. Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást, elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni. A politikus kijelentette, ha Románia nem tartja be a hiánycélt, nem lesz mielőbb kormánya és decemberben elfogadott költségvetése, akkor nem kell meglepődni, ha a Fitch a következő jövő évelei értékeléskor bóvli kategóriába sorolja az országot. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán, mára Maros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményükben a szervezők. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a Talentum együttes zenél, utána pedig kalendáriumot lapozunk.

Szeptember 9-ét írunk, ez az év 252. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 113 nap van hátra. Szeptember 9-ei kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Időszámításunk előtt 490-ben ezen a napon vette kezdetét a maratoni csata, a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. Innen származik a maratoni futás, mint sportág. 1552-ben ezen a napon a törökök 60-70 ezer fős hadserege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egrivár ostromát. 1776-ban ettől a naptól kezdve Amerikában hivatalosan az Egyesült Államok nevet használják az Egyesült Kolóniák helyett a II. Kontinentális Kongresszus döntése értelmében. 1805-ben Franciaországban megszüntetik a forradalmi naptár használatát és visszatérnek a Gergely naptára. 1928-ban ezen a napon szállt fel először Asbót Oszkár találmánya, a helikopter. 1941-ben Szlovákiában kiadják a zsidó ellenes intézkedéseket összefoglaló törvényt, az úgynevezett

vezet zsidó kódexet. 1948-ban Észak-Korea megváltoztatja nevét, megalakul a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.

A történelmi események után nézzük, kik azok a jelentős személyek, akik ezen a napon születtek. 1349-ben ezen a napon született harmadik Albert osztrák herceg. 1585. szeptember 9-én született Armand Jean de Plessis de Richelieu, francia bíboros, államférfi, 13. Lajos francia király főminisztere, az Académie Française alapítója. 1737-ben született Luigi Galvani, olasz orvos, fizikus, az elektromosságtan egyik megalapítója. 1750-ben látta meg a napvilágot Hajnóci József ügyvéd királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője. Ezer 1778-ban született Clemens Brentano, német író és költő, az úgynevezett heidelbergi romantika fontos képviselője. 1826-ban ezen a napon született első Frigyes bádeni nagyherceg, 1828-ban pedig Lev Nikolajevics Tolstoj orosz író. 1831-ben született Izsó Miklós szobrászművész, 1873-ban Max Reinhardt, eredeti nevén Max Goldman, osztrák színész, színházi rendező. 1896-ban látta meg a napvilágot Kozma István honvéd vezérőrnagy, a székely határvédelmi erők parancsnoka. 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán színművész.

Emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 9-én hunytak el. 1087-ben hunyt el Hódító Vilmos angol király franciaországi hadjárata során. 1866-ban hunyt el Cucor Gergely költő, nyelvész, bencés tanár, az MTA tagja. 1898-ban halt meg Stéphane Mallarmé, francia szimbolista költő. 1901-ben hunyt el Henri de Toulouse-Lautrec, francia festőművész, grafikus illusztrátor, a posztimpresszionizmus mestere. 1984-ben hunyt el Máté Péter zeneszerző, előadó művész. 1995-ben hunyt el Móricz Virág írónő, Móricz Zsigmond leánya. 2003-ban pedig Teller Ede, magyar származású amerikai atomfizikus, a hidrogénbomba atya.

Szeptember 9-e a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának napja, valamint Tadzsikisztán nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók, szeptember 9-ei kalendáriumunkat lapoztuk.

0: És hogyha már felelevenítettük a mai naphoz kapcsolódó eseményeket, évfordulókat a kalendáriumban, akkor következzen receptajánlatunk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy talán kevésbé népszerű, főleg a gyerekek körében kevésbé népszerű receptfajta, egy fűzelék receptjét ajánlom a showbors.hu oldalról. Ez pedig a karfiol fűzelék bacon chipszel.

Nézzük először is a hozzávalókat négy fő részére. Egy fej karfiol, egy szál póré hagyma, két vörös hagyma, három gereszt fokhagyma, két teáskanál kakukkfű, két evőkanál olívaolaj, négy deci tejszín, egy teáskanál só és 20 deka bacon.

Nézzük akkor a hozzávalók után az elkészítését. Készítsük elő a zöldségeket, a karfiolt szedjük nagyobb rózsákra, a póréhagymát és a vöröshagymát tisztítsuk meg, majd daraboljuk fel. A fokhagyma gerezdeket is tisztítsuk meg. Tegyük az előkészített zöldségeket egy tepsibe, szórjuk meg a kakukkfűvel, majd locsoljuk meg 2 evőkanál olívaolajjal. Forgassuk össze alaposan, hogy a fűszerek és az olívaolaj mindenhol érjék a zöldségeket. Tegyük a tepsit 180 fokra előmelegített sütőbe, és süssük a zöldségeket körülbelül 40 percig, amíg szépen megpirulnak és teljesen megpuhulnak. A sütési idő alatt készítsük el a békönt. Szeleteljük fel csíkokra, egy tepsibe helyezzünk sütőpapírt, kenjük meg vékonyan olívaolajjal, helyezzük rá egyesével a békön csíkokat, így süssük ropogósra 180 fokon 10 perc alatt. Ha elkészült, a felesleges zsiradékot itassuk fel papírtörlővel. A megsült zöldségeket tegyük turmixgépbe, öntsük hozzá 4 deci tejszínt, majd adjunk hozzá 1 teáskanál sót. Turmixoljuk az egészet teljesen krémesre. Ha szükséges, turmixolás közben néhány percenként állítsuk le a gépet és keverjük át. A krémesre turmixolt főzeléket öntsük egy lámposba, majd közepes lángon melegítsük forrásig. Ne forraljuk hosszasan, csak melegítsük át alaposan. Tálaláskor pedig kanalazzuk a tányérokba, és szórjuk meg a ropogós békancsíkokkal.

Az elkészítés után pedig nézzük újra a hozzávalókat négy fő részére. Egy fej karfiol, egy szál póréhagyma, két vöröshagyma, három gereszt fokhagyma, két teáskanál kakukkfű, két evőkanál olívaolaj, 4 deci tejszín, egy teáskanál só, és 20 deka bacon, vagyis császárszalonna.

Ma reggel a Carpio főzelék bacon chipszár receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról, ami azt hiszem, hogy egy egészen gyors, akár vacsoraként is elkészíthető fogás, ami a szerző szerint laktató, és elmondása szerint szupergyors. Most, hogy a sütési időt beleszámoljuk, vagy nem, ennek függvényében valóban egész gyorsan elkészülhetünk vele. Mi ezzel a recepttel kívánunk mindenkinek jó étvágyat és jó főzést a mai napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Most már így elméletileg legalább főztünk, vagy reméljük, hogy legalább ötletet adtunk a mai napra, vagy a hét további napjaira. Most pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk szeptember 9-én.
3: Szeptember 9-én Ádám, Péter, Pető, Szergiusz névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. Az Ádám bibliai férfi név az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése ember, az emberi faj neve vált személynévé. A szó alapjelentése vörösnek lenni. Az Ádám szó valamennyi sémi nyelvben egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. A Péter férfi név a görög Petros név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petros, ami a szintén görög Petra szóból ered, ami sziklát jelent. Női párja, a Petra. A Pető név a Péter régi magyar becenevéből önállósult. Köszöntjük ma Ádám, Péter, Pető, Szergiusz nevű hallgatóinkat, Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

Máté Péter dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, és egyrészt a népszerű zeneszerzőre, énekesre is emlékeztünk az elmúlt percekben. Isten éltesse az ünnepelteket. A következő percekben pedig a Fike Band előadásában Turmezei Erzsébet versét hallgatjuk meg.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban szeptember 9-én szerdán. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk, 7:30 után hírösszefoglalóval várjuk hallgatóinkat, utána pedig a Kincses Város kiválóságait kereső pályázatról hallhatnak, amelyet a KIFOR hirdetett meg. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, hírei következnek.

Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Grindelno azt mondta, nem alakítanak közös kormányt az AOR-ral. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Olyan államintézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, jelentette ki tegnap Nikus Ortán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nikus Ortán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztosít ma a gyerekeknek, a PISA felmérés pedig milyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ortán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. A Szorin Grindjánóval tartott tegnapi találkozója után Kelemen Hunor kijelentette, hogy a lehetséges és lehetetlen parlamenti többségekről tárgyalt a képviselőház elnökével. Kelemen kérdésre válaszolva elmondta, hogy Luca Niculescu lehetséges miniszterelnök jelöltről nem beszélt a szociáldemokrata párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken. Az RMDS elnöke szerint Grindjánóval és Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnökkel egyformán úgy gondolják, hogy Romániának kormányra van szüksége, mert már így is rengeteg idő elveszett, és a közvéleményben az a benyomás alakult ki, hogy a politikai osztály nem képes megszavazni egy kormányt. A politikus kijelentette, továbbra is azt szorgalmazza, hogy Nikus Ortán döntésétől függetlenül az államfő miniszterelnök jelöltjét támogassa a korábbi koalíció, vagy legalább a PSD, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. Szerinte ehhez meg kellene állapodni néhány alapvető kérdésről, a jövő évi költségvetésről, a beruházásokról, a deficit célról, valamint a még függőben lévő ügyekről, köztük a közalkalmazotti bértörvényről. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással az SD Works tehetségmenedzsment vállalat által készített új tanulmány szerint. Az átlag azonban eltakarja a tagállamok közötti jelentős különbségeket, és egyes országokban az úton töltött idő meghaladja az egy órát. Irányította rá a figyelmet az Euronews által szemlézett elemzésre a Mediafax hírügynökség. Utóbbi kategóriába tartozik a listavezető Belgium, ahol az emberek átlagosan napi 61 percet töltenek azzal, hogy elmennek munkába, majd hazamennek. Ennek egyik oka az elemzés szerint az, hogy nagyon sok munkavállaló rendkívül hosszú távolságokat tesz meg ingázás közben. Az SD Works adatai szerint a belga munkavállalók 13%-a legalább 2 órát tölt az úton. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, ahol átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcs diákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményükben a szervezők. A bölcsdiákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig,
A barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a táj múltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.

0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel majd 7:30-kor is várom hallgatóinkat, most azonban Szercsődi Árpádnak adom a szót, kezdődik a Krídó hitépítő rovatunk.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski János, református lelkipásztor, áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik, hozzánk jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat?
Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt hallhatják, amelyet a következő percekben Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

A műanyag Jézus. A mesehős mítosz. Figyeljél, öregem, mondta Dan, miközben egy csavarkulcsal hadonászott az arcom előtt. Ne mondd már, hogy egy fickónak, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és a legtöbb idejét azzal töltötte, hogy fehér köpenyben mászkált, és mindenféle történetet mesélt az embereknek, bármi köze is lehetne ma az életemhez. Körbe mutatott a szerelőműhelyén, az ott álló kocsikon. Egyszerűen nincs nekem erre időm, folytatta. Jól van, ez az egész Jézusos dolog biztos oké pár embernek, mondjuk a nőknek, vagy a kölyköknek, akik még szeretik az ilyen sztorikat. Aztán még az is lehet, hogy épülnek is belőle valamennyit, nem tagadom. De nekem? Semmi. Megmondom én neked. Jézusnak semmi köze egy olyan fickóhoz, aki úgy be van táblázva, mint én. Helyre pofozni ezt a kocsit, aztán megcsinálni a lepukkadt motorját a másiknak. Dan szavaiból is láthatjuk, hogyan érez sok ember Jézussal kapcsolatban. Nekik ő egy mosolygó, köpenyt viselő figura, egy kis fényt is sugározhat persze, épp mint egy kis műanyag bábú a kocsi műszerfalán. Jézus bejön az olyan embereknek, akik nem a földön járnak, de nem sok köze van azokhoz, akik középiskolában fizikát tanulnak, vagy gyárakban dolgoznak, vagy akik gyerekeinek fogzapályzóra van szükségük. Mintha Jézusnak csak annyi köze lenne a modern, valós élethez, mint Tomnak és Jerrynek. Ami persze csak tévhit. Az ugyan igaz, hogy némelyik nem keresztény vallás alapítója olyan ember volt, aki csendes, nyugodt, szemlélődő életet élt, mint például Buddha vagy Konfucius. De Jézus kétkezi munkát végzett. Ács volt a mestersége. Képzeljük el őt, ahogy a poros, názáreti útra nyíló műhelyében dolgozik, az ajtó fölött pedig egy tábla. Jézus ben József. Jézus, József fia. Ácsmester. Mondjuk éppen egy cédrus deszka fölé hajol, amit kapcsokkal szorított a munkapadra. Bőrkötényt visel, arca izzadságtól fénylik. Először egy kést vesz a kezébe, majd egy fakalapácsot. A padlót borító cédrus és ciprusforgácsok kellemes illattal töltik el a műhelyt. Jézus legalább 18 évig dolgozott ácsként. Karjai megerősödtek, megizmosodtak, tenyere megkérgesedett. Kitanult mindent, amire csak szüksége volt az üzlethez. Tudott előre felbecsülni dolgokat, rendeléseket teljesíteni, árajánlatokat tenni. Tudta, mire van szüksége egy családnak. Öccsei és húgai voltak, akikért József halála után ő tartozott felelősséggel. Minden kétséget kizáróan tudta, mit jelent ruhákkal ellátni a gyerekeket, s a legjobb árat kicsikarni a kereskedőktől a piacon. A názáreti Jézus nem egy műanyag szent volt. A világa, akárcsak a miénk, akadályokkal teljes, s nem egyszer büdös is volt. Kezei bepiszkolódtak, gyakran aludt a földön. S mikor élete véget ért, mocskos, nehéz, véres halált halt. A nagy különbség az Jézus és a te életed között, hogy az ő élete és halála bűnbocsánatot és szabadulást hozott annak, aki hisz ő benne. Ahogy ezt olvashatjuk, a János evangélium a 3. részének 16. versében.

Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkban a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédó hitépítő rovatunkat sugároztuk az elmúlt percekben, reméljük, hogy sikerült a kis lelki hátizsákunkba mára is beletenni egy-két útravalót. Rovatunkat meghallgathatják még online műsorunkban délután is 19:15-től, most pedig az Ungvári Énekegyüttest hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, aztán mai aktuális összeállításunkban a Kolozsvár kiválóságai díjról tudhatunk meg többet, és természetesen felcsendül az áhítat is. Ezzel várom hallgatóinkat, tartsanak velünk, 7 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Rádiónk hír összefoglalóját hallják. Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnök évadal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. A Szörény Grindánúval tartott tegnapi találkozója után Kelemen Hunor kijelentette, hogy a lehetséges és a lehetetlen parlamenti többségekről tárgyalt a képviselőház elnökével. Kelemen kérdése válaszolva elmondta, hogy Luca Niculescu lehetséges miniszterelnök jelöltről nem beszélt a Szociáldemokrata párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással az ST Works tehetségmenedzsment vállalat által készített új tanulmány szerint. A listavezető Belgiumban az emberek átlagosan napi 61 percet töltenek azzal, hogy elmennek munkába, majd hazamennek, 13%-uk pedig legalább 2 órát tölt az úton. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc, ami megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, ott azonban jelentősen hosszabb távot tesznek meg ugyanennyi idő alatt. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményükben a szervezők. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani. Esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Hanna projekt Lámpás című dalát hallgatjuk.

0: Győztél már, énekelte a Hanna projekt az elmúlt percekben. Hát a kincses város kiválóságai még nem győztek, és talán nem is a győzelem a cél, hanem az, hogy észrevegyük őket, hogy kik lehetnek azok, akiket érdemes jelölni szeptember 26-áig, méghozzá 6 kategóriában a kincses város kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal gazdagítják a város életét. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, a rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
1: Tavaly indult útjára a Kincses Város kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre anno a programot?
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Már az első évben ugye közel 11 ezer szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
2: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavalyi évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont hogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
1: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
2: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket, oktatás kategória, művészet, életésbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
1: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
2: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
1: A jelölések után mi a következő lépésetek?
2: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
1: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
2: Tavaly több mint 100

0: jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
1: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
0: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye, mert új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az Ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel, ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben, az is tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
1: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
0: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
1: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
0: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
1: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
0: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhív minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagány produkcióval.
1: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
0: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panel beszélgetésen beszélgettünk, ugye említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és mikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
1: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
0: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
2: Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincses Város Kiválóságai díjra. Az elmúlt percekben a kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozsmegyei Ifjúsági Fórum elnökével, a rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende. A következő percekben Kocsis Tibor énekel.

Mai áhítatunk címe Isten szeretetével telve. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének a 29. verse. A következő percekben Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Gyerekkoromban a benzinkutakat szervizállomásoknak vagy töltőállomásoknak hívták. Amikor behajtottunk, egy alkalmazott kijött az autóhoz, és megkérdezte, hogy mire van szükségünk. Apám mindig azt válaszolta, töltse tele. Az alkalmazott ezután tankolt, ellenőrizte az olajszintet, a guminyomást a kerekekben, és lemosta a szélvédőt. Apa soha nem engedte, hogy a kocsijában fél tannál kevesebb benzin legyen. Mindig azt mondta, soha nem tudhatod, mi történik, és előfordulhat, hogy olyan helyen kötsz ki, ahol nincs a közelben töltőállomás. Apa 2 éve halt meg. Amikor nemrég behajtottam egy benzinkútra, eszembe jutott apának az autójáról való gondoskodása. Ez elgondolkodtatott a lelki egészségemről. Hagyom-e, hogy a lelki tankom félig kiürüljön, mielőtt Istenhez fordulok lelki táplálékért. Ráeszméltem, hogy a nap bármely szakaszában, nappal vagy éjjel, bárhol is vagyok és bármikor, amikor elerőtlenedem, csak annyit kell tennem, hogy az Úrhoz fordulok. Isten nem csak a lelkemet fogja helyreállítani, hanem minden szükségemet is be fogja tölteni.

Imádkozzunk! Urunk, amikor erőtlenek vagyunk, és a lelkünk üres, emlékeztes, hogy hozzád forduljunk reményért és erőért. Köszönjük, hogy kősziklánk és megváltónk vagy. Ámen. Amikor lelki tankom kiürül, Isten szeretete újra meg tud tölteni, mondja ezt Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az autószerelőkért.

A szeretetélés nem fogyás sosem énekelt az állítatot követően Pintér Béla, a mi műsoridőnk viszont vészesen a végéhez közeledik. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Szabó Anita számít figyelmükre. Online azonban addig is hallgathatnak minket, hazagnuszradio.ro honlapunkra kattintanak, hogyha eddig frekvenciáról hallgattak. Itt óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi hangoskönyvtár rovatot, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének a negyedik részét olvastuk fel, illetve a tegnapi keresztény élet rovatunkat is, amelyben ismét jelentkezett Hitmorzsák sorozatunk. Déli műsorunkban pedig zenélőköntös és keresztény élet felekezetközi rovatunk is jelentkezik. Én pedig a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Cseri Kálmán, magyar református lelkésztől választottunk. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ez a nap gondolata. Telefonszámunk a 0264-44-1968-as, várjuk leveleiket, üzeneteiket az agnoszkokat@agnoszradio.ro elektronikus posta címünkre, de megtalálnak minket a közösségi médiában is, és ott is írhatnak, azt is megkapjuk. Személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alá várjuk az érdeklődőket. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és ne feledjék, hogy ma különösen meleg lesz. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Kelemen Hunor elhatárolódott az RMDS szenátorától a görögországi lobby út miatt. El kell fogadni a költségvetés kiigazítást, és elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, nyilatkozta Kelemen Hunor. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nikus Ordán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztos ma a gyerekeknek. A PISA felmérés pedig mélyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. Antal Lorennak nem volt mit keresnie sem a magángépen, sem a görögországi lobby úton, jelentette ki tegnap Kelemen Hunor a bukaresti parlamentben, újságírói kérdésre válaszolva. Az RMDS elnöke hibának nevezte, hogy a szövetség szenátora is tagja volt annak a politikusokból, alkotmánybíróból, törvényszéki elnökből és üzletemberekből álló romániai küldöttségnek, amelyik júliusban a görög Mikonosz szigetén vett részt egy háttérbeszélgetésen. A szövetség elnöke közölte, Antal Lorent egy nappal korábban, hétfőn szöveges üzenetben hozta tudomására, hogy ő is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amelyik a görögországi tárgyalásra szállított politikusokat, üzletembereket, egy alkotmánybírót és a Konstanca megyei törvényszék elnökét. Fontos adalék, hogy a júliusi kiszállásra is hétfőn derült fény, miután feltárta a newscenter.ro portál. Kelemen Hunor elmondta azt is, hogy a részletekről nem beszéltek Antal Lóránttal, és hozzátette, hogy Romániában indokolt lenne törvényileg szabályozni a lobby tevékenységet, amit szerint az RMDS már évekkel ezelőtt támogatott. Kelemen Hunor RMDS elnök tegnap kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást, elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. A politikus szerint több kérdést is meg kell vitatni, köztük a jövő évi deficit célt. Kijelentettem, ha Románia nem tartja be a hiánycélt, nem lesz mielőbb kormánya és decemberben elfogadott költségvetése, akkor nem kell meglepődni, ha a Fitch a következő, jövő évelei értékeléskor bóvli kategóriába sorolja az országot. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán, Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcs diákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményük a szervezők. A bölcs diákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig, a barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a táj múltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 3. fejezet 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadság a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
1: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
0: A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet.
2: A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek.
0: A hitből lett hivatás.
3: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tarr Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
1: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk, hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére.

0: imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, a sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
1: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre a mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben továbbvinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
2: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
3: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, milyen áldásokat tartogat, milyen áldásokat szerint?
2: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-27-es tanévet.
3: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
2: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség, és úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
4: László Károly, Pécsi Református Liceum lelkész igazgatója.
3: Pécsi nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2026-es tanévben. Hogyan indult az év is, ilyen áldásokat tartogat?
4: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben körülmény között, között, mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
3: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső tiszavidéki magyarság számára ennek a református létszóban?
4: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre, Kőrösmező, Gyertyánliget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze vannak Husztról, Visről, Aknaszlatináról.
3: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
4: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tucatnyi a mamnak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja is kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megállt és megsegít ebben a tanévben is.
5: Szeptember 6-án Beregszászban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

Az anyaország. A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet. Turizmus

0: és vendéglátás szakon tanulhatnak a diákok a technikumban. Nemrégiben pedig engedélyt kaptak az informatikai képzés megkezdésére. Buzás Dénes lelkipásztort hallják, a riporter Papp Beatrix.
1: Hatalmas intézményrendszerré bővült a Bánki Református Gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig. Hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
2: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be, Beatrix, hogyha minden évben, januárban előrevetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában. A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkben, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelték a gázszámlát. A villanyszámla csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
1: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberé is kellett válnia.
2: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék. Az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögötte egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülette forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ez csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren épp úgy, mint oktatási téren. Nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsödében. Nagyon jó szakemberek. Szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a Bánki Gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.

0: családjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25.000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetben lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően. Erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolába, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket. Vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
1: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
0: Igen, tehát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad. Szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrász, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet és érettségit is kap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdei környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családias intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
1: Az informatikai szak beindult?
0: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy az a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő, ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasak számára.
1: Szóval, hogy 25.000 négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát, hogy mindenki?
0: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangulások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyáknapi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az 5. parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szavatold a saját hosszú életedet, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
1: Nem beszéltünk még a postáról, jól működik?
0: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban működik.

0: Ha régen ugye két órában volt, napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a Bánki Post, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozva, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött az a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el sem hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi, Beatrix, elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5 napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 000 forint forgalmú posta egy ilyen 300 000 forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségleteit tudja ellátni.
1: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
0: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
1: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a Bánki Református gyülekezetben?
0: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
2: Az elmúlt percekben Buzás Dénes lelkipásztort hallhatták.

0: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora.
2: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
3: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden istentiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így, talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ivódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
3: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintélyt parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
1: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
3: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen dombor műve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
1: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
3: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon sokat keresgéltem, és sokan gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék. Valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetességérzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, ez őle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
1: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
3: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerek képzett, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
3: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
0: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Grindelno azt mondta, nem alakítanak közös kormányt az AOR-ral. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Olyan államintézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, jelentette ki tegnap Nikus Ortán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzetben.

0: helyzettől. Nikus Ordán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztosít ma a gyerekeknek, a PISA felmérés pedig milyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. A Szorin Grindjánúval tartott tegnapi találkozója után Kelemen Hunor kijelentette, hogy a lehetséges és lehetetlen parlamenti többségekről tárgyalt a képviselőház elnökével. Kelemen kérdésre válaszolva elmondta, hogy Luka Niculescu lehetséges miniszterelnök jelöltről nem beszélt a szociáldemokrata párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken. Az RMDS elnöke szerint Grindjánúval és Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnökkel egyformán úgy gondolják, hogy Romániának kormányra van szüksége, mert már így is rengeteg idő elveszett, és a közvéleményben az a benyomás alakult ki, hogy a politikai osztály nem képes megszavazni egy kormányt. A politikus kijelentette, továbbra is azt szorgalmazza, hogy Nikus Ordán döntésétől függetlenül az államfő miniszterelnök jelöltjét támogassa a korábbi koalíció, vagy legalább a PSD, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. Szerinte ehhez meg kellene állapodni néhány alapvető kérdésről, a jövő évi költségvetésről, a beruházásokról, a deficit célról, valamint a még függőben lévő ügyekről, köztük a közalkalmazotti bértörvényről. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással az SD Works tehetségmenedzsment vállalat által készített új tanulmány szerint. Az átlag azonban eltakarja a tagállamok közötti jelentős különbségeket, és egyes országokban az úton töltött idő meghaladja az egy órát. Irányította rá a figyelmet az Euronews által szemlézett elemzésre a Mediafax hírügynökség. Utóbbi kategóriába tartozik a listavezető Belgium, ahol az emberek átlagosan napi 61 percet töltenek azzal, hogy elmennek munkába, majd hazamennek. Ennek egyik oka az elemzés szerint az, hogy nagyon sok munkavállaló rendkívül hosszú távolságokat tesz meg ingázás közben. Az SD Works adatai szerint a belga munkavállalók 13%-a legalább 2 órát tölt az úton. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, ahol átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményükben a szervezők. A bölcsdiákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig, a barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a táj múltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele 3. fejezet 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
6: Dolgos napok következtek azután is. Minden este más város és más vendégfogadó. Mi egyre tudósabbak lettünk a foghúzásban, s a

0: pénz is otthonosabb nálunk. Nem is történt semmi baj egész péntek estig. Akkor is egy kisebb városban, s ott egy rossz vendégfogadóban kellett felütnünk a szállást. Amikor a kapuig mentünk, Garmada úr azt mondta nekem, hogy én menjek, s vegyek neki cigarettát. Amikor megtértem, Garmada úr már befészkelte volt magát egy szobába, s úgy rendelkezett, hogy vacsorát és bort hozzanak oda nekünk. Azt el is hozván egy kebles asszonyság, igen jól ettünk, s még jobban ittunk. Majd utána Garmada úr így szólt. Na, feküdjünk le! Csak hogy mi nem feküdtünk le, mert a következő percekben kopogtatott valaki az ajtón, s hát egy Sánta úriember lépett be. Garmada úr nagy örömmel fogadta a Sánta urat, akiről én is megtudtam hamarosan, hogy patikus ember, s megtudtam azt is, hogy úgy szintén ott lakik a fogadóban, s így akadt rá szeretett barátjára, vagyis Garmada úrra. Hozz bort, Ábel! Rikkantott reám örömében a doktor úr. Hoztam egyszer, s hoztam kétszer. A Sánta patikus egyre nagyobbakat hazudott a bor mellett, Garmada úr pedig minden hazugság után felemelte a poharát, és így szólt. Na, erre ígyunk egyet! Egyszer aztán elővették a kártyát is, amivel csapkodni kezdték az asztalt. Én a díványon heverésztem közben, hát ha egy-egy kicsit szundítani tudnék, de hát a nagy csapkodásokra mindig felriadtam. Ez csak az én bajom lett ugyan, de hamarosan olyan dolog is történt, ami közös bajt okozott. Ugyanis a szomszéd szobában finom, de csepűhajú öregasszony lakott, aki valahonnét Dél-Amerikából jött volt a testvére aranylakodalmára, de csak a temetésre tudott megérkezni. Hát annak az öregasszonynak volt egy ölep kutyája is, amelyik a falon keresztül mindig nagyokat vakkantott, valahányszor Garmada úrék oda csapták a kártyát. Ez így ment egy jó ideig. Végre azonban az öregasszony úgy megforta magát, hogy által jött hozzánk, nyilván szidalomra. Csak hogy ez nem tudott megtörténni, mert ahogy belépett a szobába, a Sánta patikus rögtön táncolni kezdett vele. Hát ekkora kalamajka láttára én szép csendesen kimentem a szobából, s künn a sötét folyosón zajverés nélkül kurkászni kezdtem, mint egy macska. De le is nézett rám a szerencse, mert egy félreeső limlomos sarokban díványt találtam. Arra lefeküdtem, és szerencsésen el is aludtam. Reggel egy vénasszony rázott fel onnét, s amikor látta, hogy még sohasem látott engem, kiabálni kezdett. Erre egy fiatalabb nő és egy szállodai sapkás poroszló jött oda. A sapkás meg is ragadott rögtön, és megkérdezte, hogy honnét kerültem a fogadóba, s mit keresek a sarokban. Mindebből látván, hogy valami holdkóros tolvajnak néznek, így feleltem nekik. A pápa követe vagyok. Erre a vénasszony keresztet vetett, a sapkás pedig rám kiáltott. S mit loptál el? Az éjszakát loptam el, feleltem neki. Ez bolond, mondta a fiatal nő. Hát én miért volnék bolond? Azért, mert azt mondtad, hogy a pápa követe vagy. Minden ártatlan és jó lélek a pápa követe, szóltam, és azzal megindultam a szoba felé. A poroszló azonban nem eresztette el a karomat, s a többiek is utánam jöttek. Amikor pedig Garmada úr ajtaja elé értünk, a sapkás megkérdezte tőlem. Hova akarsz menni? Megyek a püspök úrhoz. Feleltem, s mindjárt benyitottam az ajtón. Garmada úr éppen mosakodott. Na, hol voltál, Ábel? Kérdezte. Én térítő körúton, mondtam, s ezek a vadnépek megfogtak engem, s meg akartak enni. Kell lesz a fenének, röffent reám a sapkás, de abban a percben Garmada úr is szembefordult vele, és acsarkodott egyet. Magát kikérdezte? Hát annyi esze még akkor sem jött annak a bolond poroszlónak, hogy kisírült volna a szobából, hanem szarvas tulok gyanánt azt döfte vissza. Az úr is béfoghassa a száját! Hanem abban a percben úgy szájba vágta Garmada úr, hogy pögdösni kezdett. Neki azonban ez sem volt elég, hanem folytatni akarta a verekedést. No, de erre már én sem tátottam tovább a számot, hanem ráugrottam hátulról a sapkásra, és Garmada urat buzdítani kezdtem. Húzzuk ki egy fogát! Húzzuk ki egy fogát! A vénasszony, aki részes volt az én megfogásomban, nagy jajveszékeléssel elfutott, mi pedig lenyomtuk hamar a poroszlót az ágyra, s Garmada úr a szabad kezével kotorászni kezdett, hogy előszedje a foghúzó szerszámot. S dolgozni kezdtünk. Azonban nem akarta hagyni a sapkát sem magát, hanem rúgott és harapott, mint a hörcsög. Végre mégis mentünk annyira, hogy a doktor úr a szájába furakodott a foghúzóval, de akkor a vénasszony nyomán berontott egy rendőr, s leleplezett minket. Úgy álltunk a rendőr előtt, mintha az utolsó ítéletből akartunk volna próbát tartani. És mások is gyűltek oda, hogy a fejleményeket lessék. Az első percekben biztosnak látszott, hogy onnét a fogadóból egyenesen a tömlöcbe megyünk. De aztán eszembe jutott, amit a vasúton tanultam. Vagyis az, hogy nagy hatalma van a pénznek. Odafurakodtam hát a rendőrhöz, és azt súgtam neki. Pénzzel mindent megmagyarázunk. A rendőr rám nézett, aztán felírta a gazdám nevét és az én nevemet, majd mindenkit elhajtott a környékünkről, s a szoba ajtaját betette. És amikor csak hárman voltunk immár, akkor így szólt hozzám. Mondtál valamit? Igen, szóltam. S letettem az asztalra 100 lejt. Erre nagy csend lett. A szemünk a pénzen. Lám, ki veszi el hamarabb? Mondtam. A versenyben a rendőr győzött, és ezen ő úgy nevetett, mint egy gyermek. Aztán elment, de nekünk meghagyta, hogy máskor is, ha errefelé járunk, akkor is vegyük be őt a játékba. Ezt mi meg is ígértük neki, és egy óra múlva ismét vonaton voltunk, ahol Garmada úr olyan szeretettel nézett engem, mintha az édes öccse lettem volna. Még a 100 lejt is megtérítette nekem. Nagy örömünkben nem is dolgoztunk egész úton, hanem egyenesen hazautaztunk. Amikor bénítottunk otthon a kapun, Bolha olyan lelkendezve futott elém, mintha kezet akart volna csókolni nekem. Kövér volt, s a tisztaság is úgy nevetett róla, hogy Garmada úr így szólt. Na, ez is átkelt a vörös tengeren. Igen, s a tengerész Blanka volt, fűztem hozzá, mire egy gyöngyös hang elénk táncolt a konyhából. Mi voltam én? Az állatok barátja, feleltem Blankának. Aztán leraktuk a csomagokat, miközben hol egy felet, s hol egy egészet Blankára pillantottam. Úgy találtam, hogy még annál is szebb, mint azelőtt. Új lengeruha volt rajta, s úgy mozgott abban, mintha muzsikára mozgott volna. Amikor Garmada úr bement a szobájába, én a szívem fölött babusgatni kezdtem a ruhámat, mintha kedveskedném valakinek, ami bent van a keblemben. – Mi van ott? – kérdezte Blanka. – Egy madár – feleltem. Blanka elhitte, s odafutott, hogy mutassa meg neki a madarat. Én mutattam, s amikor ő mégsem látta, így szólt. Hát hol van? A bőröm alatt. Ott énekel. Mondtam. Blanka reám nevetett, és virágos szemekkel azt felelte. Mondd meg a madaradnak, hogy vigyázzon, mert rabul ejtem. Erre úgy kezdett a szívem zsibongani, hogy nem tudtam felelni semmit, hanem leültem az asztal mellé, és csodáltam a rózsaszín világot. Nagyon gyengének éreztem magam, és mégis nagyon erősnek. Remektem is valamitől, de kész lettem volna harcra is vetemedni. A lelkem lebegett, s éreztem, hogy most valami csoda történik velem. És a csoda meg is történt. Mert a szívem, mintha csak ugyan madárrá változott volna. Oly tisztán hallottam, hogy énekel. És én annyira megilletődtem ettől, hogy mint a nehéz kalász, leborultam az asztalra. Úgy tetszik, sírni is kezdtem. Mi bajod van te? Kérdezte Blanka, aztán meg is simogatott, ami olyan jól esett nekem, hogy még jobban megáradtam. Erre odabújt Blanka a fülemhez, és azt mondta. Na, ne sírj, Ábel, hiszen már nagy fiú vagy. éppen azért sírok. Feleltem neki, és ezzel annyira kedvére szóltam, hogy valóban úgy nevetett, mint egy gerlice. Így pirkadott a szívünk, elég zajosan bizony, mert Garmada úr is meghallotta a pirkadást, s által jött. Éppen a nyakra valóját kötözte, csodálkozva állott meg előttem, s megkérdezte. Mi az, Ábel? Akkor már elvonult volt a tavaszi felhő, s így könnyebben beszéltem. Sirattam a szegény zsidókat, feleltem. Hát azokat ugyan miért? Hogy mennyit szenvedtek az egyiptomi fogságban. Garmada úr is nevetni kezdett erre, s azt mondta. Szidnád inkább a székelyeket? Hát azokat miért? Kérdeztem én is. Azért, mert olyan jó foguk van, mint a farkasoknak. Rosszul esett, hogy már a jó fogat is irítlik a szegény székelyektől. Felálltam hát, jól a szeme közé néztem Garmada úrnak, és azt mondtam. Hát a doktor úr fog után ítéli meg a nemzeteket is, mint a lovakat? Gazdám megvonogatta a vállát, és azt felelte. Fogorvos vagyok, barátom. Odafordultam Blankához, hadd lássam, hogy neki miképpen jár az esze. Hát maga mit szól ehhez? Mindenki abból él, amit kihúz, felelte Blanka. Mert az állam a pénzt húzza ki adóba a néptől, a képviselő a szavazatot, a pap a lelket, s a fogorvos a fogat. Mind ebből élnek, nem igaz? Mondott valamit Blanka, de azért pettyes volt ez az igazság, mert például ő sem húzott ki semmit, s mégis élt. Meg is kérdeztem tőle. Hát maga mit húz ki? Én a madárból az éneket, felelte Blanka. Ezt csak mi értettük ketten, de nevettünk is úgy rajta, hogy velünk többet semmiről sem lehetett beszélni. Garmada úr is csak legyintett egyet, hogy bolondok vagyunk, s bement a szobájába. Amikor későbben ismét előjött onnét, olyan volt az öltözete, mint a múltkor, vagyis alkalmas a sétafikálásra. Blankának azt hagyakozta, hogy reá vacsorával ne számítson, ellenben mi vacsorázzunk meg ketten, s ihatunk bort is. Nekem a szobában vessen ágyat a díványra, különben pedig ügyeljünk magunkra, s aludjunk jól.
1: Na, most lesz, ami nem volt, mondtam, amikor Garmada úr elment.
0: De bár nem mondtam volna, mert Blanka nem hagyott fel a kérdezgetésekkel, hogy én azt mire értettem. Könnyű lett volna megmondani neki, hogy a madaram dala lebegett előttem, de csak ketten lévén az egész házban ismét a szemérmetesség úgy ellepett engem, mint a bárány felhők az eget. Még jó, hogy eszembe jutott a múltkori borbé, mert azt mondottam, hogy semmi egyébre nem gondoltam, csak arra, hogy a szakállam kiserkedt ismét. Vágasd le, szólalt Blanka.
1: No, messziről nem szúr,
0: mondtam. Blanka kedvesen nevetett, s így szólt.
1: Majd nem leszel te olyan messze látó.
0: Ezzel a fenyegetéssel elindultam, s elmentem egyenesen a minapi borbéhoz, ahol nagy tisztelettel fogadtak. S amíg a segédúr rajtam dolgozott, addig én azt számítgattam magamban, hogy vajon miképpen s hogyan lesz este. Hálát adtam a gondviselésnek, amely megengedte érnem a szívem kivirágzását, de egyben eszembe jutott az is, hogy ugyanez a gondviselés a vőlegény és a sapkás képében még visszafordulhat. És akkor mit teszek?
1: Isten világosítsd fel elmémet! Sóhajtottam magamban.
0: És eme sóhajtás után megfeszítettem minden észbeli erőmet, hogy kitalálhassak valami akadályozó dolgot, mely a vőlegényt és a sapkást a jövetelében meggátolná. De ha megfeszítettem az eszemet, nem is maradtam a semmivel, mert amire felálltam a borbélyszékből, a tervem már megvolt.
1: Földművelő nép lakik-e ebben a városban?
0: Kérdeztem.
1: Hogy ne kérem, felelte a borbé. Merre felé?
0: Kijött velem az utcára, és megmutatta, hogy merre menjek. Egy óra múlva már nem úgy indultam hazafelé, ahogy elmentem volt, hanem egy irdatlan nagy kaptányt vittem a vállamon. Olyant, amilyennel a rókát fogják, a majorság legnagyobb ellenségét. 110 leért vettem egy gazdától. Minél közelebb jutottam a szállásomhoz, annál inkább kértem az eget, hogy most az egyszer segítsen meg abban, hogy a megfogó szerszámot otthon senki meg ne lássa, hanem csak a szerszám lássa meg a tekergő blankásokat. És engemet az égi szerencse kezdett is megsegíteni, mert úgy bévittem a kaptányt a kapun, hogy az sem keresztény, sem zsidó észre nem vette. Hamar el is dugtam a kapu háta mögé, és még burjánnal is ügyesen betakartam. Nagyon szakállas lehettél, fogadott Blanka. Jól tudtam, hogy a hosszú távolmaradás miatt hangzott el ez a szó, de volt is annyi figyelmesség bennem, hogy a késedelem miatt megadjam a magyarázatot. A Borbé leányával kellett időt töltenem, mondtam. Elértem a célomat, mert Blanka pattanva szólt.
1: Igen.
0: Igen, s még sétálni is elvitt. S hol kószáltatok?
1: Itt is, ott is.
0: Blanka paprikázva nézett rám, hogy úgy titkolózom, majd azt mondta.
1: Pardon.
0: Többet nem is szólott hozzám hosszú ideig. De nem szóltam én sem, mert a lerekedt melegben érik legjobban a búza is. Inkább leültem a bőrszékbe, mivel a konyhából a szobába tettük által a székhelyünket. A lábamat is egymásra raktam, a hátamat pedig megvetettem, mintha nem is a Garmada úr segédje volnék, hanem valami basa növendék. Blanka folyton ott sürgött, forgott előttem, mert terítette vacsorához az asztalt. Titkos szívörömmel néztem őt, de ügyeltem, hogy meg ne szólaljon virágos bokrában a madaram.
1: Van egy újság?
0: Kérdeztem.
1: Minek kell neked újság?
0: Olvasó ember vagyok, mondtam.
1: Ha olvasó ember vagy, olvass rólam, felelte Blanka.
0: Csak hogy én olyan olvasó vagyok, mondtam, aki nem csak kívül a betűket akarja elolvasni, hanem azt is tudni szeretné, hogy a betűk mögött mi van. Erre Blanka megállt, és csengettyűsen nevetett, majd feltette a kérdést.
1: Na, mit gondolsz, mi van?
0: Talán egy ártatlan szív édes sóhajtásai, mondtam. Ezzel a mondásommal sokat hódítottam Blankán, mert lebbenő szellővel ráfújt a hajam bokrára, és nagy elismeréssel így szólt. Több eszed van, mint egy templom zsidónak.
1: Az lehet, feleltem nevetve, mert azok nem magát olvassák, hanem a Mózes törvényeit.
0: Erre ő is törvényt adott ki arról, hogy üljünk az asztalhoz, s vacsorázzunk. Jó disznóhúst ettünk a hitközségi házban, hozzá salátát tejfölösen, s utána tortát. Borunk is volt egy literrel, szép aranyszínű bor, melyhez a kívánságot még azzal is babusgattam, hogy felemelvén az üveget, kértést intéztem Blankához.
1: Megengedi-e, hogy töltsek?
0: Meg, sőt, köszönöm, mondta Blanka. Aztán felemeltük a poharat, s egymásra néztünk. Ő is várta, hogy szóljak valamit, én is igen, hogy ő mondja ugyanazt. Végre mégis én adtam meg magamat, s azt mondtam. Öntsük a szívünk mellé. A második pohárnál Blanka felröppent a helyéről, s mire észrevettem volna, hát már ott is ült mellettem a székem. Ettől én annyira megparázslottam, hogy az eszemben tántorogva csak annyit tudtam mondani. Szorosan ülünk.
1: Egyszer élünk, felelte Blanka.
0: Igen, egyszer élünk, szaladt át rajtam is a gondolat, de ahogy átfutott, a következő percben már furcsa érzések zúdultak rám egész nagy áradatban, s odasodortak nekem mindenkit, akit az életben valamikor szerettem. Földi egyéneket és mennyei személyeket, egész balsors életemet, szép nagy hegynek a Hargitát, sírnak az anyám sírját, embernek apámat, kutyának Bolhát, és kedvesnek... Nem mertem kimondani, hogy kedvesnek Blankát. Pedig csipogott bennem. Mit susogsz, édes? Kérdezte Blanka. Puha, de árnyékos mosolyjal azt feleltem neki, hogy csak magamban susogtam, mint szellőben a falevél. Milyen falevél? Kérdezte nagy szemekkel. Még zsenge falevél. Nem falevél vagy te. Hát mi? Szamár, mondta Blanka. Csak ugyan szamár vagyok, gondoltam magamban, hiszen a kaptányt elfelejtettem. Bocsánat, mondtam hirtelen, és azzal felálltam és kifelé indultam, hogy a vőlegénynek és a másiknak a jövőjét elvegyem. Mit csinálsz? Kérdezte Blanka. Megnézem a csillagokat, feleltem. Elmész? Dehogy megyek? Meg ne próbáld! Mondom, hogy mindjárt visszajövök. Blanka nem is ellenkezett tovább, hanem csak arra kért, hogy aztán csak ugyan menjek vissza. Én az óhajtását teljesítettem is, mert célszerű módon csak a kaptányt vetettem meg a kapu mellett, s akkor visszamentem. Blanka ott ült a díványon, s onnét mosolygósan nézett rám. Meglévén az oltalom a külső háborgatás ellen, mert hiszen az ágyú a kapunál már fel volt állítva, bátran melléje ülhettem volna. De a kutyaság nagy dolog, s hozzá még csak ugyan zsenge is voltam az ádámos dolgokban. Legjobbnak láttam tehát, ha a szamár természetét csak ugyan felveszem, minek folytán a bőrszékbe ereszkedtem, s nem szóltam egy szót sem. S Blanka még annyit sem. Így várakoztam jó sokáig, majd akkor ismét azt gondoltam, hogy ha ő nem szól, akkor én sem. A verseny egyre tartott. Már kezdtem gyanítani, hogy ebből a megrekedt lappangásból jó nem származik, s nem is származott, mert Blanka egyszerre felugrott, s mintha puskaport vacsorázott volna, úgy dobta rám a szót. Bá, bornyú! Örülnöm kellett volna, hogy a szamarat csak bornyúra változtatta, de hát adós ebben a minőségben sem maradhattam. Hasznosabb állat, mint a círmos, mondtam. Hanem ez a mondásom nem szúrós tövis lett, hanem játékos labda, mert ugyanis már röptében elfogta Blanka, s odament véle rögtön a tükör elé, ahol dorombolni kezdett, mint csak ugyan a círmos. Először a szép fekete haját fésülgette és bodrosította, aztán pedig a szemét is forgatta, közben pedig dorombolva dallamozott és macskás mozdulatokat tett. Én pedig, ha már bornyúnak nevezett, valóban úgy néztem rá, mint a mennyei kapura. A csend rejtelmes lett, és csodálatos zümmögést is hallottam, mintha sejem szárnyú angyalok jártak volna. De a földi valóság hirtelen mindent összerontott. Mert ugyanis, amint a mennyei zümmögésen keresztül javában csodáltam volna Blankát, valaki verni kezdte az ajtót, s igen más valaki is az ablakot. Felugrottam rögtön, Blanka is riadtan fordult az ajtó felé. Ki az? Kérdezte. Nem felelt senki. Mindjárt meglátjuk, mondtam én, s úgy indultam kifelé, hogy most vért fogok látni. Ahogy azonban kinyitottam a konyha ajtaját, csak égtelen emberi bőgés ütődött a fülemnek, a testemnek pedig egy öreg zsidó, aki térdre vetette magát, és úgy jaj veszékelt. S a következő pillantásban egy másik is odajött, s ugyanúgy veszékelt. Mi a baj? Kérdeztem. Éliás, Éliás, mondta az egyik. A vaskígyó, mondta a másik.
1: Akkor vettem észre, hogy a bőgés a kapu felől jön, s futni kezdtem sebesen arra felé. De volt is ok a bőgésre, s nem különben az ablakverésre, mert vőlegény helyett egy szegény ózsidót fogott meg az a gyalázatos kaptány. Ott ordított a kapu mellett, s rázta a jobbik lábát, amelyen még akkor is rajta volt a kaptány. Hamar térdre ereszkedtem, hogy megszabadítsam attól a vaskígyótól, s mire levehettem volna róla, már Blanka is ott volt a csatatéren. – Mi történt? – kérdezte. – Ez az atyafi belelépett valami vasba – feleltem. De akkor az ártatlan

majd őket is elnyomta az álom, és nyugovóra tértek. Majd későbben elaludt az öreg sebesült is. Csak én maradtam egyedül ébren. Ott ültem a beteg mellett, és egész éjszaka virrasztottam. Néztem a nagy fekete szakállát, amit a hosszú esztendők sok-sok munkával fontak neki, és ahogy néztem, elgondoltam magamban az élet játékosságát, amellyel a vőlegényt öreg zsidóra váltotta, és a zsenge falevelet nagy fekete szakárra. Szép és helyes volt ez így, mert annyira megtöltött bűnbánó szeretettel, hogy megsimogattam az alvó fekete szakállát. Testből nőttél ki, néztem bólogatva, de a léleknek termettél gyümölcsöt. Másnap már ismét a régi nyugalom fészkén ült a szívem, és Blankát csak a költöző madár dalával szerettem. Így aztán este felé az ártatlan és könnyű öröm zászlója alatt mentem el Garmada úrral, hogy a szegények között ismét terjesszük az egészséget, és apasszuk a pénzt. Olyan jól ment egész héten a munka, hogy még sohasem úgy. S vasárnapra sem jöttünk haza, hanem egy épplábú patikusnál kipihentük magunkat, s másnap tovább folytattuk a munkát. Tovább folytattuk, de az én számomra megint eljött a péntek, ami nem volt ugyan nagy péntek, de egy olyan halandónak, mint én, elegendő tövis korona volt. Akkor is vendégfogadóval kezdődött a dolog. Vagyis mi sok és eredményes munka után az egyik péntek este valami vendégfogadóban megszállottunk. Ott olyan tágas szobát kaptunk, hogy még az otthoni sem volt tágasabb annál. Garmada úr vidámító virágot hozatott a szobába, aminek a bútorokkal együtt magam is örültem. Aztán gazdag vacsora következett, s a vacsora mellé olyan jó bor, amilyent nem is ittam soha. Mivel pénzem is volt, és a nyár is beköszöntött, azon kívül pedig sokat nőttem, tanultam és ügyeskedtem, megérdemeltem egy kicsi jólétet. Ettem tehát bőséggel, és ittam is, mert nem akartam aztán későbben azt mondani, hogy egyszer megtehettem volna, de akkor sem élveztem a világot. Amikor az első üveg fenekét megnéztük, már olyan jó kedvem kerekedett, hogy felálltam az asztal mellől, és pattogtatni kezdtem. Garmada úr nem talált elég szót, amivel dicsérni lehet engem, s örömében, hogy oly kitűnő fiút varázsolt belőlem, még jobban itatott. Később kiment a szobából, de én akkor már rózsaszínben láttam a világot. Eltelt egy perc, és nem jött vissza. Aztán kettő, aztán három, majd több is. Meguntam már várni, s töltöttem magamnak, hogy egyedül is igyam. Fel is hajtottam a bort, de mintha az egészségemre akarta volna kívánni, egy nő lépett be a szobába. Magas és idomos nő volt. Bodros arany szőke haja neki, és kicsi pislantó szeme, s a testén hosszú, rózsás köntös, amit erősen magára szorított. Ahogy belépett, rögtön visszafordult és bezárta az ajtót. Még akkor sem szólott semmit, hanem a villanylámpát, ami ott égett az ágy mellett a kicsi szekrényen, a törölközővel leterítette, majd a rejtelmes fényben odalépett hozzám, hogy magához kebelezzen. Nem tudom, hogy a bor miatt-e, vagy az eredeti bűn rettenete miatt, de egyszerre úgy eltaszítottam magamtól, ahogy csak tudtam. Azt hittem, hogy erre megszégyelli magát, és magyarázkodni fog, de bizony nem az történt, hanem egyszerre felharsant a nő, majd úgy kezdett kiabálni, mintha nem ő támadott volna meg engem, hanem őt támadta volna meg egy medve. A nagy kiabálásra valaki döngetni kezdte hamarosan az ajtót, majd amikor a zárat a nő megnyitotta, elsőnek Garmada úr lépett a szobába, utána pedig egy idegen, maga a fogadós. – Mi történt itten? – kérdezte a fogadós. A nő odaállt eléje, és azt mondta. – Főnök úr, kérem, ez a fiú megtámadott engem! Garmada úr sápadozva tojóskodott körülöttünk, és mindegyre békítőleg szólt. Semmi baj, semmi baj, de van baj!

0: Aj, mondtam én. Mert ez a termetes nő hazudik.
1: Hazudik? Kérdezte a főnök.
0: Igen, mert rám jött hivatlanul.
1: Erre a szóra váratlan dolog történt, mert a nő felcsattanva szólt.
0: Hivatlanul? Küldtek! 100 lejt kaptam, hogy jöjjek.
1: Tőlem? Esett le az állam. A termetes asszony Garmada úrra mutatott.
0: Ettől az úrtól,
1: mondta. Egyszerre világos lett előttem, hogy Garmada úr zúdította reám a nőt. Úgy megrendültem, hogy ráborultam az ágyra, és a könnyeimmel küzdöttem. Amire megenyhültem egy kicsit, már csak Garmada úr volt a szobában. Nagy töredelmet mutatott, és többször is arra kért engem, hogy felejtsem el az ő vastag tréfáját, mert egész életében immár csak jót fog velem cselekedni. Én példás keresztény akartam lenni, annyira megbocsátottam neki, hogy ott maradtam éjszakára, s másnap is vélementem, hogy a fátyoldobás után ismét folytassuk a mesterséget. Jobb lett volna azonban, ha nem én, hanem az Isten bocsátott volna meg neki. Mert ugyanis hamarosan olyan dolog történt, ami nem csak minket választott el egymástól, hanem őt meg is pecsételte. Mert mi történt? Az történt, hogy munka közben három erős iparos legényt találtunk a vonaton. Ünnepélyesen fekete ruhába voltak öltözve, s meg is mondták, hogy esküvőre mennek. Az egyik maga a vőlegény volt, a másik kettő pedig vőfé. S nem is volt nagy kérésük hozzánk, hanem csak annyi, hogy van a vőlegénynek egy foga, ami hosszabb a többinél, s azt le tudnó kereszelni.
0: Mutassák, mondta Garmada úr.
1: Erre a vőlegény kitátotta a száját, s hát nagy igazságot mondott nekünk, mert csak ugyan volt elől egy foga, amely jól elhagyta a többit.
0: Megcsináljuk, véleményezte Garmada úr.
1: Aztán a szerszámos táskát a kezembe adta, én pedig kinyitottam a táskát, hogy a mester a szerszámok közül válogasson. Garmada úr ki is vett egy reszelőt, amit megfelelő módon jól megtisztogatott, majd pedig munkába kezdett. Nagy buzgalommal dolgozott, s a vőlegény is állotta szépen a reszelést. De aztán hirtelen nagyot döccent a vonat, s a vőlegény felsziszent. S abban a pillanatban Garmada úr is azt mondta.
0: Na, ezt megette a fene.
1: Oda néztem, s éppen akkor pökött egyet a vőlegény, s valami megkoppant a földön. Erre a két vőfé pattanva felállt. Mutasd a szádat, mondták. A vőlegény kitátotta a száját, s hát úgy letörött a magas fog, hogy csak egy törpe szilánk kukucskált ki a húsból. Erre kacagni kezdtek, de én a táskát hamar összecsuktam, és hátrébb léptem, mert a helyzet nem tetszett nekem. S hogy mennyire igazam volt, azt mindjárt látni lehetett, mert a vőlegény megtapogatta a száját, majd tükröt vett elő, és bele is nézett. De csak belenézett, mert a következő pillanatban felugrott, Garmada urat megragadta, és vadul elordította magát. Most megöllek, zsidó!
0: Ábel, segíts!
1: Kiáltotta a doktor úr. Erre mindenki oda kezdett a helyéről tömörülni, s ez nekem jó volt, mert felugrottam az ülőpadra, hogy a hátizsákomat levegyem, s ahogy húztam, vontam a zsákot, megláttam, hogy a menyasszonyi csokor is ott fekszik a polcon. Hát abban a percben én már tudtam, hogy mit csináljak, mert a menyasszonyi csokor ráesett a vőlegény fejére. A vőlegény pedig meg akarván menteni a csokrot, rögtön eleresztette Garmada urat, aki a nagy bojdulásban el is iszkolt valamerre. Nagyot sóhajtottam. Aztán kifelé vettem én is az utat, s szerencsésen eljutottam a harmadik kocsiig. Abból a kocsiból pedig az első megállónál szépen leereszkedtem a vonatról, s kértem Ábrahám istenét, hogy Garmada urat is segítse meg valahogy. De hogy mennyire segítette meg?
2: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Kelemen Hunor elhatárolódott az RMDE szenátorától a görögországi lobby út miatt. El kell fogadni a költségvetés kiigazítást, és elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, nyilatkoztak Kelemen Hunor. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Olyan állami intézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nikus Ordán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztosít ma a gyerekeknek. A PISA felmérés pedig milyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. Antal Lorándnak nem volt mit keresnie sem a magángépen, sem a görögországi lobbyúton, jelentette ki tegnap Kelemen Hunor a bukaresti parlamentben, újságírói kérdésre válaszolva. Az RMDS elnöke hibának nevezte, hogy a szövetség szenátora is tagja volt annak a politikusokból, alkotmánybíróból, törvényszéki elnökből és üzletemberekből álló romániai küldöttségnek, amelyik júliusban a görög Mikonosz szigetén vett részt egy háttérbeszélgetésen. A szövetség elnöke közölte, Antal Lóránd egy nappal korábban, hétfőn szöveges üzenetben hozta tudomására, hogy ő is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amelyik a görögországi tárgyalásra szállított politikusokat, üzletembereket, egy alkotmánybírót és a Konstanca megyei törvényszék elnökét. Fontos adalék, hogy a júliusi kiszállásra is hétfőn derült fény, miután feltárta a newscenter.ro portál. Kelemen Hunor elmondta azt is, hogy a részletekről nem beszéltek Antal Lóránttal, és hozzátette, hogy Romániában indokolt lenne törvényileg szabályozni a lobby tevékenységet, amit szerint az RMDS már évekkel ezelőtt támogatott. Kelemen Hunor RMDS elnök tegnap kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást, elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. A politikus szerint több kérdést is meg kell vitatni, köztük a jövő évi deficit célt. Kijelentettem, ha Románia nem tartja be a hiánycélt, nem lesz mielőbb kormánya és decemberben elfogadott költségvetése, akkor nem kell meglepődni, ha a Fitch a következő, jövő évelei értékeléskor bóvli kategóriába sorolja az országot. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán, Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcs diákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményük a szervezők. A bölcs diákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig, a barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a táj múltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadság a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
5: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban, keresztény élet rovatunkban elsőként Isten igéje szólal meg, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. versei alapján Kocsis Áron a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent dr. Tatai István által írt Bibliai Kardiológia című könyvből hallhatunk egy részletet a Bölcs Szív címmel Fajsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársának a felolvasásában. Műsorunk harmadik részében pedig a Hitmozsák legújabb epizódját hozzuk el Önöknek, amelyben Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél Pilbát Kincső rádiónk munkatársának saját életútjáról és hitének gyökereiről. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, hogy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei Atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem mi mennyei Atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunkat a Bibliai Kardiológia című könyvvel folytatjuk, dr. Tatai István írása arra keresi a választ, miként számolhatjuk úgy napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Bölcs szív című részt, fejezetet felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

0: A bölcs szív. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így szól a 90. Zsoltár 12. verse. Valamennyien számoljuk napjainkat. Naptárt használunk, naplót vezetünk, számon tartunk évfordulókat és különböző speciális alkalmakat. Fontosak a pénzügyi kötelezettségek időpontjai is. Néha sietni, máskor lassítani szeretnénk napjaink múlását. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival. Számára nem tabu kérdés a mindenáron komfort kereső világunkban az elmenetel és a halál kérdése. Fontos komolyan vennünk, hogy életünk ideje behatárolt, 70 vagy 80 év. Ennél több időt viszonylag kevesen kapnak Istentől. Mózes arra tanít bennünket, hogy az élet csak olyan, mint az álom, vagy egy őrváltásnyi idő éjjel. Elszáradó fű létünk van, gyorsan követi a virágzást az elhervadás. A Zsoltár író szavai szerint mindez olyasmi, mintha repülnénk. Nem véletlen, hogy a régiek a memento mori-val köszöntötték egymást. Egy ókori görög étterem falán pedig egy csontváz felett a következő szöveget tárták fel, ismerd meg magadat. Ennyi az életed, most eszel, talán dúskálsz a javakban, de egyszer ez mind elmúlik. Tudva lévő, és erre a Zsoltár is utal, hogy nem csak idői behatároltságban élünk. Ismereteink is korlátoltak, mert valóban rész szerint van bennünk mindenféle ismeret is. Fontos, hogy Isten tanítson meg bennünket napjaink számolására. Így bölcs szívünk lesz. Ellenben, ha az ördög tanít meg rá, akkor csak rohanni fogunk, mert habzsolni szeretnénk az életet, mégis mindig elkésettek maradunk. Ilyenkor a félelem lesz úrrá rajtunk, és értelmetlennek találjuk egész létünket. Nem véletlen, hogy az ördögtől tanítottak gyakran el is vetik életüket. A bölcs szívű embernek nincs több napja, mint a bolondnak. Egy a különbség. A bolond napjai csak elmúlnak, a bölcs szívűjé pedig eltelnek. Tehát megtelnek mindazzal, ami rendeltetésük volt. A bölcs szívű személy tud Isten számon kéréséről. Még titkolt bűneivel is Isten elé akar menni. Tisztában van azzal, hogy Istenre szorul egész létében, s egykor mindenről számot fog adni. Nem ködösít, nem magyarázza bizonyítványát, nem akar rózsaszín szemüveget ölteni magára, hanem tiszteli a tényeket. Tiszteli még az önmagával kapcsolatos erkölcsi tényeket is. Ezért mondja, könyörülj rajtam, Istenem, árazd rám kegyelmedet, és örvendeztess meg engem. A titkolt bűnök megvallása azt a készséget fejezi ki, hogy a nem tudatosan elkövetett, illetve a számunkra ismeretlen bűnök is legyenek Isten előtt. A bölcs szív számol azzal, hogy még nem ismeri eléggé önmagát, s ezt kész is bevallani Istennek. Mindemellett nem védekezni akar, hanem inkább számol Isten átvilágító rendelőjével, azzal, hogy egyszer mindenről számot kell adnunk. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival, tud Isten számon kéréséről, és végül a bölcs szívű ember számol Isten végtelenségével. A bölcs szívet tanulni akaró emberben, mivel nem csak saját korlátait látja, hatalmas vágy él, hogy a végtelen Isten befogadja őt. Ezért kéri cselekvését az életében. Egyrészt, hogy legyen látszata Isten munkájának rajta, tehát személyisége és élete változzon meg, s az Úr személye ábrázolódjék ki rajta és gyermekein is, hogy méltósággal tudjon élni Isten előtt ebben a világban. Képes legyen valamilyen pozitív lenyomatot, fosszíliát hátrahagyni családja és környezete életében. Nagyon különleges kérés hangzik el a 90. Zsoltár 15. versében, hogy annyi napon örvendeztes meg bennünket, ahányon megaláztál. A bölcs szív nem maximalista, nem kívánja a múltat végképp eltörölni, sem a keserűség levében maradni, hanem nyitott egy sajátos életegyensúly elfogadására. Elfogadja, hogy életünkben van szomorúság, de kérhetünk ugyanannyi örömet és vidámságot is életünkbe. A zsoltáros tudja, hogy mindkettő Isten kezéből jön. Mindezekre Isten tanít meg bennünket. Az lesz bölcs, akit Isten folyamatosan taníthat az isteni matematikára, s így tőle tanítottan meg akarja találni helyét rövid földi életében és az örök életben is, amit Isten adhat nekünk. Kosztolányi Dezső élete egyik szakaszában csak ilyen egyszárnyúan tudott vallani a Boldog Szomorú Dal című versében. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Milyen jó, hogy sem Kosztolányinak, sem nekünk nem ez kell legyen az utolsó versünk. Az Úr vágya, hogy otthonra lejjünk itt is, de felismerjük mennyei hazánk ígéretét is. Jézus azért jött közel hozzánk, hogy benne otthon legyünk az Atyánál. Ő kész életet és örök életet adni minden hozzátérő személynek. Ez a bölcsesség csúcsa, a meghosszabbított élet felé való kinyúlás, a Jézusban lévő élő víz és az örök élet elfogadása. Milyen a te szíved? Van-e már bölcs szíved, vagy csak okos szíved van? Egy tanmesével szeretném befejezni az elmélkedést. Az okos professzor szeretett volna átkelni a nagy folyón. Arra kérte az egyszerű halászt, vigye át a túlsó partra. Ő készségesnek mutatkozott, el is indultak. Közben beszédbe elegyedtek egymással, de hamar kiderült, hogy a halász igen egyszerű ember. Beszéde alapján a professzor rá is kérdezett. Tanult ön valaha nyelvtant? Emberünk lesütött szemmel rázta a fejét, kifejezve, hogy nem. A professzor erre ezt mondta. Akkor ön a fele életét elhibázta. Tovább haladtak. A folyó közepe táján azonban kitört a vihar. A kis ladik úgy táncolt a habokon, mint egy megvadult csikó a mezőn. Ekkor az egyszerű halász előrehajolt, és kérdőn szólt büszke társához. Ön, professzor úr, tanult-e valaha úszni? A válasz ennyi volt. Nem. Akkor ön az egész életét elszúrta, mert elsüllyedünk.
1: Az elmúlt percekben dr. Tatai István Bibliai Kardiológia című könyvéből a Bölcs Szív című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Műsorunk hátralevő részében a Hitmorzsák legújabb részével fejezzük be mai összeállításunkat. Vendégünk Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora, aki arról mesél, miként volt jelen a hit már gyermekkorától fogva az életében. Megtudhatjuk, hogy lelkész gyermekként miért próbált sokáig távolodni a lelkészi pályától, és hogyan ismerte fel végül, hogy mégis ez az út áll a legközelebb a szívéhez. Tatár László, református lelkipásztorral, rádiónk munkatársa, Pilbát Kincső beszélgetett.

0: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyház község lelkipásztora.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
2: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden istentiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ivódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
0: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Hát arról, hogy hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a

0: óra, és hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipsből készített ilyen dombor műve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
1: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
0: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom, miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy, mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék. Valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyesíte és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem előle, egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
1: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
0: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerek képzet, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallásórán?
0: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy 10 éves remélem, hogy ezt már megérteni.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Rovatunkban elsőként Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatát hallhattuk, majd dr. Tatai István bibliai kardiológia című könyvéből a Bölcs szív című részt,

Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvasta fel. Műsorunk zárásaként pedig a Hitmorzsák című sorozatunkban Tatár László, disznajói református lelkipásztor bizonyságtételét és életútját ismerhettük meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A lemaradó diákokat időben kiszűrő és támogató intézkedésekre van szükség. Grindelno azt mondta, nem alakítanak közös kormányt az AOR-ral. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Szaploncán táboroztak a bölcs diákok. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Olyan államintézkedésekre van szükség, amelyek időben kiszűrik és támogatják a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, jelentette ki tegnap Nikus Ortán a tavalyi PISA felmérés eredményeinek közzététele után. Az elnöki hivatal közleménye szerint az államfő súlyos figyelmeztető jelzésnek tartja ezeket az eredményeket, amelyet Románia nem hagyhat figyelmen kívül, függetlenül az aktuális politikai vagy gazdasági helyzettől. Nikus Ortán szerint Románia jövője attól függ, milyen oktatást biztosít ma a gyerekeknek, a PISA felmérés pedig milyen aggasztó képet mutat erről. Az államfő drámainak nevezte, hogy a romániai fiatalokban rejlő lehetőségek továbbra sincsenek kellően kiaknázva. Az iskolák között nagy a minőségi szakadék, és a diákok teljesítményét továbbra is meghatározza a családi, anyagi hátterük, ami az elnök szerint elfogadhatatlan. Nikus Ortán hangsúlyozta, hogy ez a romániai oktatási rendszer strukturális problémája, amelyet sürgősen orvosolni kell. A Szorin Grindjánóval tartott tegnapi találkozója után Kelemen Hunor kijelentette, hogy a lehetséges és lehetetlen parlamenti többségekről tárgyalt a képviselőház elnökével. Kelemen kérdésre válaszolva elmondta, hogy Luca Niculescu lehetséges miniszterelnök jelöltről nem beszélt a Szociáldemokrata párt vezetőjével, de a külügyi államtitkár neve valóban felmerült korábbi politikai egyeztetéseken. Az RMDS elnöke szerint Grindjánóval és Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnökkel egyformán úgy gondolják, hogy Romániának kormányra van szüksége, mert már így is rengeteg idő elveszett, és a közvéleményben az a benyomás alakult ki, hogy a politikai osztály nem képes megszavazni egy kormányt. A politikus kijelentette, továbbra is azt szorgalmazza, hogy Nikus Ortán döntésétől függetlenül az államfő miniszterelnök jelöltjét támogassa a korábbi koalíció, vagy legalább a PSD, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. Szerinte ehhez meg kellene állapodni néhány alapvető kérdésről, a jövő évi költségvetésről, a beruházásokról, a deficit célról, valamint a még függőben lévő ügyekről, köztük a közalkalmazotti bértörvényről. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással az SD Works tehetségmenedzsment vállalat által készített új tanulmány szerint. Az átlag azonban eltakarja a tagállamok közötti jelentős különbségeket, és egyes országokban az úton töltött idő meghaladja az egy órát. Irányította rá a figyelmet az Euronews által szemlézett elemzésre a Mediafax hírügynökség. Utóbbi kategóriába tartozik a listavezető Belgium, ahol az emberek átlagosan napi 61 percet töltenek azzal, hogy elmennek munkába, majd hazamennek. Ennek egyik oka az elemzés szerint az, hogy nagyon sok munkavállaló rendkívül hosszú távolságokat tesz meg ingázás közben. Az SD Works adatai szerint a belga munkavállalók 13%-a legalább 2 órát tölt az úton. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, ahol átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg. Augusztus 31-e és szeptember 5-e között Szaploncán Máramaros megye egy különleges településén táboroztak a 16. bölcs diákok országos szintű vetélkedő legjobb csapatai, vagyis azok a diákok és vezető tanáraik, akik a 2025-2026-os tanévben az országos szintű vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor ezúttal is a tanulás, a természetjárás, a kultúra, a játék és a közösségi élmények találkozásának helyszíne volt, írják közleményükben a szervezők. A bölcsdiákok táborának egyik különlegessége, hogy minden évben új vidékekkel ismerteti meg a résztvevőket. Ezúttal Máramaros sokszínű természeti és kulturális örökségét fedezhették fel. A radnai havasok csúcsaitól Nagybányáig, A barcánfalvi kolostortól a szaploncai vidám temetőig számos olyan helyre eljutottak, amely egyszerre mesél a táj múltjáról, az itt élő közösségekről. Közben pedig tudományos előadások is színesítették a programot, a hetet pedig az elmaradhatatlan tábortűz körül zárták, ahol természetesen az együtt éneklés és jó beszélgetések tették emlékezetessé az utolsó estét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 9-én szerda déli magazin műsorunkban Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával köszöntöm Önöket. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Hamarosan felcsendül a nap áitata, amelyet keresztény ifjúsági énekek követnek, majd kalendáriumot lapozunk és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is rádió közelbe. A mai részben a Nagyra vágyó Fekete Rigó című mesét osszuk meg. Ezt követően zenélő köntös komoly zenei műsorunkat ismételjük meg, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versovatunkban Reményik Sándor Lefelé menet című költeményét osszuk meg. Majd keresztény élet felekezet közi rovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ez a ma déli magazin műsorunk kínálata, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket továbbá a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áitatát tolmácsolja Lukács Orsolya.

Mai áhítatunk címe Isten szeretetével telve. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének a 29. verse. A következő percekben Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Gyerekkoromban a benzinkutakat szervizállomásoknak vagy töltőállomásoknak hívták. Amikor behajtottunk, egy alkalmazott kijött az autóhoz, és megkérdezte, hogy mire van szükségünk. Apám mindig azt válaszolta, töltse tele. Az alkalmazott ezután tankolt, ellenőrizte az olajszintet, a guminyomást a kerekekben, és lemosta a szélvédőt. Apa soha nem engedte, hogy a kocsijában fél tanknál kevesebb.

benzin legyen. Mindig azt mondta, soha nem tudhatod, mi történik, és előfordulhat, hogy olyan helyen kötsz ki, ahol nincs a közelben töltőállomás. Apa 2 éve halt meg. Amikor nemrég behajtottam egy benzinkútra, eszembe jutott apának az autójáról való gondoskodása. Ez elgondolkodtatott a lelki egészségemről. Hagyom-e, hogy a lelki tankom félig kiürüljön, mielőtt Istenhez fordulok lelki táplálékért. Ráeszméltem, hogy a nap bármely szakaszában, nappal vagy éjjel, bárhol is vagyok és bármikor, amikor elerőtlenedem, csak annyit kell tennem, hogy az Úrhoz fordulok. Isten nem csak a lelkemet fogja helyreállítani, hanem minden szükségemet is be fogja tölteni.

Imádkozzunk! Urunk, amikor erőtlenek vagyunk, és a lelkünk üres, emlékeztes, hogy hozzád forduljunk reményért és erőért. Köszönjük, hogy kősziklánk és megváltunk vagy. Ámen. Amikor lelki tankom kiürül, Isten szeretete újra meg tud tölteni, mondja ezt Michael D. Stinson, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az autószerelőkért.

Szeptember 9-ét írunk, ez az év 252. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 113 nap van hátra. Szeptember 9-ei kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Időszámításunk előtt 490-ben ezen a napon vette kezdetét a maratoni csata, a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. Innen származik a maratoni futás, mint sportág. 1552-ben ezen a napon a törökök 60-70 ezer fős hadserege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egrivár ostromát. 1776-ban ettől a naptól kezdve Amerikában hivatalosan az Egyesült Államok nevet használják az Egyesült Kolóniák helyett a II. Kontinentális Kongresszus döntése értelmében. 1805-ben Franciaországban megszüntetik a forradalmi naptár használatát és visszatérnek a Gergely naptára. 1928-ban ezen a napon szállt fel először Asbóth Oszkár találmánya, a helikopter. 1941-ben Szlovákiában kiadják a zsidó ellenes intézkedéseket összefoglaló törvényt, az úgynevezett zsidó kódexet. 1948-ban Észak-Korea megváltoztatja nevét, megalakul a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.

A történelmi események után nézzük, kik azok a jelentős személyek, akik ezen a napon születtek. 1349-ben ezen a napon született harmadik Albert osztrák herceg. 1585. szeptember 9-én született Armand Jean de Plessis de Richelieu, francia bíboros, államférfi, 13. Lajos francia király főminisztere, az Académie Française alapítója. 1737-ben született Luigi Galvani, olasz orvos, fizikus, az elektromosságtan egyik megalapítója. 1750-ben látta meg a napvilágot Hajnóci József ügyvéd királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője. A 1778-ban született Clemens Brentano, német író és költő, az úgynevezett heidelbergi romantika fontos képviselője. 1826-ban ezen a napon született első Frigyes bádeni nagyherceg, 1828-ban pedig Lev Nikolajevics Tolsztoj orosz író. 1831-ben született Izsó Miklós szobrászművész, 1873-ban Max Reinhardt, eredeti nevén Max Goldman, osztrák színész, színházi rendező. 1896-ban látta meg a napvilágot Kozma István honvéd vezérőrnagy, a székely határvédelmi erők parancsnoka. 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán színművész.

Emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre is, akik szeptember 9-én hunytak el. 1087-ben hunyt el Hódító Vilmos angol király franciaországi hadjárata során. 1866-ban hunyt el Cucor Gergely költő, nyelvész, bencés tanár, az MTA tagja. 1898-ban halt meg Stefan Mallarmé, francia szimbolista költő. 1901-ben hunyt el Henri de Toulouse-Lautrec, francia festőművész, grafikus illusztrátor, a posztimpresszionizmus mestere. 1984-ben hunyt el Máté Péter zeneszerző, előadó művész. 1995-ben hunyt el Moritz Virág írónő, Moritz Zsigmond leánya. 2003-ban pedig Teller Ede, magyar származású amerikai atomfizikus, a hidrogénbomba atya.

Szeptember 9-e a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának napja, valamint Tadzsikisztán nemzeti ünnepe. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók, szeptember 9-i kalendári munkat lapoztuk.

0: Cserháti Zsuzsa dala szólt a Kicsi gyere velem rózsát szedni. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Szeptember 9-én Ádám, Péter, Pető, Szergiusz névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. Az Ádám bibliai férfi név az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése ember, az emberi faj neve vált személynévé. A szó alapjelentése vörösnek lenni. Az Ádám szó valamennyi sémi nyelvben egyben embert, földből valót és vörös színűt is jelent. A Péter férfi név a görög Petros név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petros, ami a szintén görög Petra szóból ered, ami sziklát jelent. Női párja a Petra. A Pető név a Péter régi magyar becenevéből önállósult. Köszöntjük ma Ádám, Péter, Pető, Szergiusz nevű hallgatóinkat, Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

Ákostól szólt a Minden, ami szép volt című dal, amellyel a mai nap ünnepeltjeit köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Liszt Ferenc műveiből csendül fel néhány rövidebb tétel.

0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szerda déli magazin műsorunk második órájában is, szeptember 9-én. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Hamarosan hírek következnek. Majd 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban a Nagyra vágyó Fekete Rikó című mesét osszuk meg kis hallgatóink számára is. Ezt követően zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, amelyet Nagyi Bolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Most pedig híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megszüntetik a külön középiskolai felvételit, döntő fórumként szavazott a szenátus. Kelemen Hunor szerint elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét. Ingyenesen utazhatnak a diákok vonattal belföldön. Négy moldvai megye lakói kaptak légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyre figyelmeztető Roalert üzenetet. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A szenátus kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely eltörölné a 9. osztályba való bejutásra szervezett külön felvételi vizsgát a 8-osok ciklus záró képességvizsgáját követően. A jogszabályt 104 támogató szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A tervezet a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja. A jelenlegi szabályozás szerint a középiskolák a 9. osztályos helyek legfeljebb 50%-ára külön felvételi versenyvizsgát szervezhetnek, miután a diákok letették a képességvizsgát. Ez a rendelkezés éppen az idei tanév előtt, szeptember 1-én lépett hatályba. A szenátus most hatályon kívül helyezte volna a törvény 101. cikkét, így a külön felvételi vizsga lehetősége már a 2026-2027-es tanévtől megszűnne. Az új vizsgamódszertant az Oktatási Minisztériumnak kell kidolgoznia és miniszteri rendeletben szabályoznia. Kelemen Hunor RMDS elnök kedden kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadnia a költségvetés kiigazítást. Elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni, írja az Ager Press. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. Ellenkező esetben szerinte jövőre úgy kell majd béreket emelni, hogy közben megmaradnak a közalkalmazottak igazságtalan bérkülönbségei. Az új tanév kezdetével a diákok ingyenes diákbérlettel utazhatnak a CFR személyvonatain minden belföldi útvonalon. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság közleményében. Ismeretlen légicélpontot észlelt kedd délután a román hadsereg radarrendszere Románvásár városától 18 kilométerre északra. 5 moldvai megyében Roalert üzenettel figyelmeztették a lakosságot, a Jászvásári nemzetközi repülőtér járatait pedig ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok Jász, Szucsáván,

0: és Botosány megyében, valamint Vászlúj megye északi részén Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot arra, hogy tárgyak zuhanhatnak le a légtérből. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 10.

0: 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Mesekosár. Mesekosár.
4: Lázár Ervin, a nagyra vágyó fekete rigó. A fekete rigó a ligetben élt. Sárga csőre volt, ragyogó cipőgomb szeme, és persze fekete volt, mint a szurok. Azért is hívják fekete rigónak. Nem tudom, ki hogy van ezzel a fekete színnel. Nyilván van, akinek nem tetszik, mert hiszen a narancssárga sokkal vidámabb a türkiszkékről és a megypirostól nem is beszélve. De aki jobban odafigyel, annak a fekete is tetszik, ebben bizonyos vagyok. Hiszen annyiféle fekete van. Kékesen fénylő fekete, puha fekete, éj fekete, játékos fekete, meleg fekete, és ki tudja még hány. A fekete rigó fénylő fekete volt. És nem tetszett neki a fekete szín, se fénylőn, se puhán. Dühösködött. Egy darabig még csak nem is fütyörészett, mert még vidámnak gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen, csk-csk-csk. Olyan szép piros tollakat akart, mint a vörösbegyé, zöldeket, mint a gyurgyalagé, fehéret, mint a kócsagé, és olyan cifrát, mint a papagájé. Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben. Bánata akkor vált mégis szívbemarkolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és azt mondta a madaraknak. Kellene nekem egy barát. Egy madárbarát, aki reggelenként megkocogtatná az ablakomat, és minden nap megajándékozhatnám kenyérmorzsával meg kölessel. Aha, mondták a madarak. Egyedül az uhu mondta, hogy uhu. Talán azért, mert nem szerette a kölest meg a kenyérmorzsát, de az is lehet azért, mert más nem tudott mondani. A barátság nem könnyű dolog. Mert jó, a kisfiúnak szüksége volt egy madárbarátta. Csak hát olyan madár nélkül, akinek viszont éppen egy kisfiú barátra lenne szüksége, ez nem megoldható. A madarak legtöbbjének már volt barátja. A barázda billegetőnek a szőri sarka, a gyurgyaragnak a szalakóta, a gólyának a kanalasgém, a búbos öcsöknek a bölömbika. Csak a macska bagolynak meg a szürke varjúnak nem volt barátja, de ők igen mogorvák, nincs is szükségük barátra. Na és persze a fekete rigónak sem volt barátja, mert szégyelte a színét, és emiatt fönhordta az orrát. Furcsa dolog, de így volt. Mással is megesik, szégyel valamit, és azt hiszi, csak úgy tudja elviselni a szégyenét, ha fönhordja az orrát. Így aztán nem talált barátra a kisfiú. Pedig ott lapult a fűben a fekete rigó, és azt gondolta magában, én szívesen lennék a barátja ennek a kisfiúnak, nagyon szeretem a kenyérmorzsát meg a kölest. És kis szünet után még azt is hozzá gondolta, és a kisfiút is nagyon szeretem. De mégsem mert előbújni. Éppen én kellenék neki, morfondírozott, amikor ilyen csúnya vagyok. Fekete. Barát nélkül ment el a kisfiú, igaz, majdnem sírva fakadt, de megpróbálta a liget széléig visszatartani. Nem szeretett mások előtt sírni. De azért a madarak észrevették, hogy lefelé görbül a szája, és nagyon megsajnálták. Tulajdonképpen szerették a kisfiút. Akik barátokra vágynak és elgyalogolnak ért,

0: a ligetbe, azokat szeretni kell. Egyikük utána kiabált. Gyere vissza, egy hét múlva! Talán, ha az öreg festőművész nem lakik a közelben, minden másképpen alakul. De ott lakott a liget mellett. Nagyon vidám, mosolygós öreg úr volt, csak éppen a szakálla volt furcsa, ezerszínű, mert abba szokta törölgetni az ecsetjeit. A fekete rigónak eszébe jutott a tarka szakállú festő meg a sok szép festék. Röppent egyet, s már ott is volt a festékes doboz mellett. Majd ragyogok én egy hét múlva, gondolta. S mivel a zöld festékes tubus volt legközelebb, kifestette magát zöld küllőnek. Hát elég furcsa zöld küllő volt, azt meg kell hagyni, mert a zöld küllő nem egyszínű zöld, és a csőre meg különösen nem az. De a kis fekete rigó nagy buzgalmában még a csőrét is zöldre mázolta. Na, most jöhet a kisfiú, gondolta, és úgy óvta magán a zöld festéket, hogy egy hétig enni is elfelejtett. Eltelt a hét, semmi különös nem történt, csak a tarka szakállú festő pingált lila fákat meg lila mezőt, mivel hogy szőrén szálán eltűnt a zöld festéke. Megjött a kisfiú. Köréje sereglettek a madarak, bíztatták. Ne félj, most lesz valaki. Én szívesen lennék a barátod, mondta ekkor elváltoztatott hangon a zöldre festett fekete rigó, és elősétált egy bokor mögül. Hirtelen szóhoz sem jutott a sok madár. Tátva maradt a csőrük. A fekete rigó, azaz, hogy zöld rigó, nem is tudom, hogy nevezzem, meg nagy peckesen sétált a tisztáson abban a hitben, hogy ő a legszebb madár a ligetben. A vándorsólyom ocsúdott fel elsőnek. Nicsak, mondta, egy uborka madár. Nevettek, ahogy a torkukon kifért. Vagy netántán egy nagyra nőtt szöcske? Toldotta a búbosbanka, és szegény fekete rigó legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében. A kisfiú is mosolygott, és szeliden, nehogy megbántsa ezt az uborka madarat vagy kicsodát, azt mondta, ne haragudj, de én nem ilyen madára gondoltam. Hus! Elröppent gyorsan a fekete rigó. Korholta magát mérgesen, mert ostoba módon szintiszta zöldre kentem magam, pedig a zöld küllő nem is egyforma zöld. Kétféle zöld is van rajta. Mert a zöld sem egyforma, éppen úgy, mint a fekete. A feje teteje meg piros, a szárnya vége meg fehér pettyes fekete. Na de majd legközelebb, a jövő héten ügyesebb leszek. Hát, nem sokkal lett ügyesebb. Hogy nem, az jutott eszébe, hogy gólyának festi magát. Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya legalább 10-szer akkora, mint ő. Ki látott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, rövid csőrűt, arról nem is beszélve, hogy a hátán átütött a zöld festék a fehéren. Ritkán látott a liget olyan viháncolást, mint amikor a gólyának álcázott fekete rigó odaállt a kisfiú elé. Te meg miféle szerzet vagy? Kérdezte a kisfiú.
1: Nem látod, hogy gólya vagyok?
0: Mondta kicsit ijedten a fekete rigó, mert akkor már sejtette, hogy nem nagyon sikerült ez a gólyává alakulás. Vékony gólya, talán gólyhót akartál mondani, mondta a gólya, és olyan nevető görcsöt kapott, hogy ki kellett hívni a mentőket. Bizony, ez a gólya história is csúfos véget ért, mert a kisfiú nagy sajnálkozva megint azt mondta, ne haragudj, nem ilyen madára gondoltam. A fekete rigó fél évre elbújdosott bánatában. Hiába jött a kisfiú, hiába keresett madárbarátot. A fekete rigónak meg fájt a szíve.
1: Csak szebb madár lennék, akkor biztosan barátjává fogadna a kisfiú.
0: A kisfiú egyre szomorúbb lett. Most már az uborka vadár sem akar velem barátkozni, mondta. A madarak vigasztalni próbálták, de neki barát kellett volna. Hogy lehetne megvigasztalni azt, aki nem talál barátra? A fekete rigó legalább olyan bánatos volt, mint a kisfiú, hanem bánatosabb.
1: Magát is sajnálta, meg a kisfiút is. Magát talán egy kicsit jobban. Ezért aztán fél év elteltével elhatározta, újra próbálkozik. De most már nagyon gondosan látott munkához. Egy teljes napig tanulmányozta a sárgarigót.
0: A sárgarigó a legszebb madár,
1: gondolta. Még a latin neve is a legszebb a madárnevek közül, úgy hívják, hogy Oriolus, Oriolus. Mert minden madárnak van latin neve. Eszébe sem jutott, hogy őt meg Turdus merulának hívják latinul, és az semmivel sem csúnyább, mint az Oriolus, Oriolus. Talán még szebb is. És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de ez aztán tökéletesen sikerült. A fekete rigó olyan lett, mint egy igazi sárgarigó. Talán csak az alakja különbözött kicsit a sárgarigóitól, de ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye valaki. Azon a héten is eljött a kisfiú barátot keresni. Nem csüggethetett, tudta, barátra kell találnia. A sárgarigónak festett fekete rigó elősétált a bokrok közül. A madaraknak elállt a lélegzetük.
0: Nincs csak egy csodálatos sárgarigó, mondták.
1: A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobogott. Csak az igazi sárgarigó gyanakodott.
0: Valami nagyon furcsa ezen a madáron,
1: gondolta, és oda is szólt neki.
0: Fütyents egyet. Nem fütyentek,
1: mondta nyeglén a fekete rigó. Persze, hiszen a sárga rigó azt is ki tudja fütyülni, hogy huncut a bíró, meg fütyül a rigó. A fekete rigó meg csak annyit tud, hogy tiutú, tiutú. Ez legalább olyan szép, mint a sárga rigó éneke, de mégis más. Én biztos vagyok benne, hogy a sárga rigó nagyon szeretné néha azt fütyülni, hogy tiutú, de nem megy neki, ő csak azt fütyüli, huncut a bíró. Csak hogy megszólalt a kisfiú.
0: Ne haragudj,
1: mondta elszomorodva. Te valóban csodálatosan szép madár vagy, de én egy másik barátra gondoltam. Láttam valamikor egy nagyon kedves madarat. Nem volt ilyen tarka, mint te, de nekem ő kellene barátnak. Az a madár fénylő fekete volt, és csak a csőre volt sárga. Azt hiszem, úgy hívják fekete rigó. Megértheted, hogy ki kell tartanom mellette. Hát, ha egyszer mégiscsak megjön is, akkor ki lesz a barátja? A fekete rigó keserves sírásra fakadt, hullottak a könnyei, mint a záporeső. A kisfiú nagyon megsajnálta. Miért sírsz? Ne sírj, mondta neki.
0: Azért sírok,
1: zokogta a madár,
0: mert a fekete rigó, én vagyok.
1: Ámulva néztek rá, nem akarták hinni. De akkor a madár könnyei már lemosták a melléről a sárga rigó sárga, a gólya fehér és a zöld küllő zöld színét, és előtűnt az igazi fekete.
0: Istenem, de buta madár vagy te,
1: mondta boldogan a kisfiú, fölkapta, és sokáig mosdatta a fekete rigót a patakban. De a sok szín nem egy könnyen jöttne róla. Amikor hazaindultak, még akkor is zöld, sárga, meg fehér foltok égtelenkedtek a madáron. Nem is volt olyan, mint egy igazi fekete rigó.
0: Mit gondolsz, lelkopik? Leszek én még igazi szép fekete?
1: Kérdezte a madár.
0: Biztos,
1: mondta a kisfiú, azután elszomorodott. Arra gondolt, hogy már fél éve lenne barátja, ha ez a szamár fekete rigó nem pingálja magát.

0: Az előző percekben mesekosár rovatunkban a Nagyra vágyó Fekete Rikó című mesét osztottuk meg, és Halász Judit dala szólt. Most következzen zenélő köntös komoly zenei műsorunk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A mai zenélő köntös, miután szélesre tárja Kolozsváros 9 záros kapuját, Csajkovszki, Gabriel Fauré és Haydn műveinek kíséretében a pokol és a menny kapuján is bepillant.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Tárt kapukkal volt az idei kolozsvári Magyar Napok mottója, és a zenélőköntös következő pár műsorában folytatjuk a kapu izgalmas témáját. Képzeletben meglátogatunk néhányat a világ leghíresebb történelmi kapui közül, és a hozzájuk kapcsolódó zenei példák hallgatása közben lelkünkbe engedjük a kapu metaforikus jelentéseit is. A kapu a belépés és egyben a kilépés helye, a kezdet és a vég egybeeső pontja. Határvonal a belső és a külső között, az ismert és az ismeretlen között. Kapu szimbolizálja a transzcendens felé vezető utat is. Máté evangélium a 7. részének 14. verse ezt mondja. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kalandos utunkat itthonról, Kolozsvárról kezdjük, Grillus Vilmossal.

Hajdanán Kolozsvár fallal körülvet jól védett erődítmény volt. A dalban a kilenc záros kifejezés arra utal, hogy a városkapuit szigorúan őrizték, hatalmas láncokkal és reteszekkel zárták le éjszakára vagy veszély esetén, hogy megvédjék a lakosokat a külső ellenségtől. A városba való bejutást kaputornyok tették lehetővé, karbantartásuk és védelmük az iparos céhek feladata volt. Azt, hogy melyik kapuért melyik cég felel, az adóösszeírások városi jegyzőkönyveiből ismerjük, északról nyugatra haladva a következő hat kaputoronyban megemlítve. A Híd utcai kaputorony a lakatosok és szígyártók védelme alatt állt, a Magyar utcai kaputoronyért a fazekasok és vargák céhe felelt.

A középutcai kaputorony volt a legnagyobb. Itt lakott a városi óramester és a dobos is, a mészáros szék gondozta. A Torda utcai kaputornyot a szabók védték. A Széna utca, későbbi Petőfi utcai kaputornyot a kádárok felügyelték, a Monostor utcai kaputoronyért pedig az ötvösök és kovácsok feleltek. A közelmúltban bukkant elő a Ferdinánd király utcán végzett felújítási munkálatok során az 1477-ben befejezett híd kaputorony alapjainak egy része. A kolozsvári városfalak lebontása a 18. század végén indult meg, a kaputornyoké pedig az 1840-es években kezdődött. A híd kaputornyot 1872-ben bontották le. A kapuk témájában Kolozsvár középpontjából indultunk el, de ma sorra kerülnek a keretet adó végpontok is, amelyeket nem földrajzi, hanem szimbolikus értelemben jelöltem ki. Előbb a pokol kapuját vesszük szemügyre. Franciául La Porte d'Enfer, Auguste Rodin monumentális domborműve, amely pokolbeli jeleneteket ábrázol Dante isteni színjátékából. A kaput egy soha el nem készült múzeum bejáratához rendelték meg a művésztől. Több gipsz mintája is elkészült, végleges alakjának az 1917-es változatot tekintik, amely nem sokkal a művész halála előtt készült el, és amelyet 1925-ben öntöttek bronzba. A Pokol kapuja című alkotás magassága 6,35 méter, szélessége 4 méter, mélysége 85 cm. A szobor együttes 180 alakot tartalmaz. Rodin 37 éven át élete végéig dolgozott rajta, számos alakját önállóan is elkészítette, amilyen például a gondolkodó vagy a csók. A művészre Dantén kívül hatással volt az Utolsó ítélet című Michelangelo freskó a Sixtusi kápolnából, és Baudelaire a Romlás virágai című verses kötete is, amelyhez Rodin illusztrációkat is készített. Mindkét kapuszárnyon megjelenik Francesca da Rimini és Paolo Malatesta szerelme. Jobb oldalon, mint futószerelem, Fugit Amor, a bal szárnyon, mint az elátkozott pár a pokolban. Ebből 1897-ben önálló alkotás is lett. Zenei példánk is hozzájuk kapcsolódik. Csajkovszki a Francesca da Rimini szimfonikus fantáziájához egyfajta tartalmi előszót is írt. Mi azt a részt hallgatjuk meg, amelyet így jellemez. Dante Vergilius árnyékának kíséretében leereszkedik a pokoli szakadék második körébe. A falakról a kétségbeesés kiáltásai visszhangoznak, a sötétségben fantasztikus vihartomból. Kegyetlen, pokoli forgószelek ragadják magukkal a meggyötört lelkeket. Az 1877-es ősbemutatót Nikolaj Rubinstein, Csajkovszki közeli barátja vezényelte. A közönséget azonnal magában ragadta a mű sodró lendülete és mély líraisága.

Az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában hallottunk részletet Csajkovszki Francesca da Rimini című szimfonikus fantáziájából, vezényelt Mikhail Pletnyev. A pokol kapuja elnevezést Rodin egyfajta replikának szánta Lorenzo Ghiberti a Paradicsom kapuja című 15. századi alkotására a firenzei Szent János keresztelő kápolnában. A kápolna egyike Firenze legrégibb épületeinek, itt keresztelték meg Dantét is, mert a 19. század utolsó évtizedéig kizárólag itt keresztelték a firenzeieket. A kápolna három kapuja közül az első a 14. századi Andrea Pisano munkája. A másodikat Ghiberti készítette egy kiírt pályázat nyerteseként, az utolsóra pedig ugyancsak ő kapott megbízást 1425-ben a firenzei kereskedő cégtől. A kapu 27 év alatt készült el, ószövetségi programját valószínűleg Leonardo Bruni dolgozta ki. A kapuszárnyakra 5-5 bronzlap került, amelyek egyenként nem csak egy epizódot, hanem jelenet sorokat ábrázolnak. Az összképet proféták kisméretű álló alakjainak sora tagolja, amelyek közt Ghiberti az alkotásra büszkén tekintő fejként saját magát is elhelyezte, a kapu központi magasságában, a szemlélő szem magasságához közel, közvetlenül a fia és segédje portréja mellett. A Porta del Paradiso elnevezés Michelangelo-tól származik, akit lenyűgözött a kapu szépsége. Az alkotás az Arno folyó 1966-os áradásakor megrongálódott, a víz által elsodort hat paneljét hosszan restaurálták, és 1990 óta a kaput másolattal helyettesítették, az eredeti domborműveket a közeli múzeumban őrzik. Az európai zene történetében a mennyei paradicsom, a tökéletes harmónia, a bűntelen boldogság és az áhított túlvilági béke szimbóluma. Ekként szerepel a gyászmise záró tételeként is. Gabriel Fauré requiemében az In Paradisum tétel nem az utolsó ítéletről, hanem a lélek mennyországba való megérkezéséről szól.

Gabriel Fauré requiemének in Paradisum tételét a La Chapelle Royale előadásában hallottuk, vezényelt Philippe Herrevege. Műsorunk végén az idők kezdetéhez érkeztünk. Haydn remek művének, a Teremtés oratóriumnak a harmadik része teljes egészében az Édenkertben, vagyis a Paradicsomban játszódik, a bűnbeesés előtti hibátlan világban. Uriel aus Rosenwolken bricht, a rózsás felhőkből kezdetű recitatívója az édenkerti hajnalhasodást és a természet ébredését festi. Ezt követi Ádám és Éva duettjének részlete. Maximilian Schmidt, Julia Kleiter és Johann Weisser szólisták előadásában hallgatjuk meg, a Freiburger Barokk Orchestert René Jacobs vezényli.

0: Haydn a Teremtés című oratóriumának részletével véget ért a zenélőköntös mai kiadása. A kapu témájának folytatásával egy hét múlva várja kedves hallgatóit a szerkesztő Nagyi Bolya. A viszont hallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amelyet Nagyi Bolya szerkesztett.

Békesség Istentől jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 9-én, Szerda Dili magazin

0: Sorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.rovabla.hu-n. Elérhetnek minket továbbá 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A mai napon Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megszüntetik a külön középiskolai felvételit, döntő fórumként szavazott a szenátus. Kelemen Hunor szerint elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét. Ingyenesen utazhatnak a diákok vonattal belföldön. 4 moldvai megye lakói kaptak légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyre figyelmeztető Roalert üzenetet. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A szenátus kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely eltörölni a 9. osztályba való bejutásra szervezett külön felvételi vizsgát a 8-osok cikluszáró képességvizsgáját követően. A jogszabályt 104 támogató szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A tervezet a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja. A jelenlegi szabályozás szerint a középiskolák a 9. osztályos helyek legfeljebb 50%-ára külön felvételi versenyvizsgát szervezhetnek, miután a diákok letették a képességvizsgát. Ez a rendelkezés éppen az idei tanév előtt, szeptember 1-én lépett hatályba. A szenátus most hatályon kívül helyezte volna a törvény 101. cikkét, így a külön felvételi vizsga lehetősége már a 2026-2027-es tanévtől megszűnne. Az új vizsgamódszertant az Oktatási Minisztériumnak kell kidolgoznia és miniszteri rendeletben szabályoznia. Kelemen Hunor RMDS elnök kedden kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást. Elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni, írja az Ager Press. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. Ellenkező esetben szerinte jövőre úgy kell majd béreket emelni, hogy közben megmaradnak a közalkalmazottak igazságtalan bérkülönbségei. Az új tanév kezdetével a diákok ingyenes diákbérlettel utazhatnak a CFR személyvonatain minden belföldi útvonalon. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság közleményében. Ismeretlen légicélpontot észlelt kedd délután a román hadsereg radarrendszere Románvásár városától 18 kilométerre északra. 5 moldvai megyében Roalert üzenettel figyelmeztették a lakosságot, a Jászvásári nemzetközi repülőtér járatait pedig ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok Jász, Szucsáván, Niemc és Botosány megyében, valamint Vászlúj megye északi részén Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot arra, hogy tárgyak zuhanhatnak le a légtérből. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet, 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
2: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Lefelé menet című költeményét osszuk meg.

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis. A hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban. Nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Reményik Sándor Lefelé menet című költeményét osztottuk meg. A következő percekben Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A Krónikák első könyve 17. fejezetének 1-től 7-ig és a 11. és 12. versek alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gelért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
3: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és Szilárdát teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor a hosszú távú dolgok iránt, tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia.

Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól, nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az úr viszont Dávid házát akarja erősíteni. Mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más az, aki a gyümölcsöt betakarítja, de mindezért Isteni a dicsőség. Isten ígérete, hogy naggyá teszi Dávid házát, sőt, a messiás felmenőivé lesznek majd. Isten nem csak egy generációba gondolkozik, nem csak rövid távon, nem csak kicsiny lépésekben és életszakaszokban, hanem hosszú távon, hanem távlatokban. Mi erre képesek vagyunk? Pénzügyeinkben, a teremtett világgal való törődésünkben, döntéseinkben, vágyainkban, céljainkban, vajon rövid távon, vagy hosszú távon gondolkozunk? Kérdezd meg, Uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdúnánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Krónikák első könyve, 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit, mélyen.

0: Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Noé bukása, áldása és átka. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 9. részének 18-tól 29-ig terjedő verseiből a következőképpen. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánoán ős atya. Ezek hárman Noé fiai, és ők népesítették be az egész földet. Noé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mesztelenre vetközött a sátrában. Hám Kánoán ős atya meglátta apja szeméremét, és elmondta kint levő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szeméremét, de elfordították az arcukat, és így nem látták apjuk szeméremét. Amikor Noé kiózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta: Átkozott Kánoán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Ezután ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek istene, legyen Kánoán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban. Legyen Kánoán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Eddig a felolvasott íge. Igaza lenne azoknak a szülőknek, akik olyan bibliai részletekre hivatkozva, amilyen az ebben a fejezetben részletezett is, azt mondják, hogy adjak ilyen könyvet a gyermekem kezébe. Igazuk volna azoknak az ige hirdetőknek, akik végig prédikálják ugyanaz ős történetet, de ezt a részt, Noé részegségét és átkát diszkréten kihagyják, mintha bent sem lenne a Bibliában. Nem kellene nekünk is szemérmesen elfordítanunk a tekintetünket erről az esetről, ahogy Noé két fia tette, amikor öccsük elpletykálta apjuk részegségét és mesztelenségét, s ők a köntössel beléptek háttal a látványnak apjuk sátrába? De nézzük csak közelebbről az ősi szöveget, amely mégiscsak benne van a Bibliában, és okkal van benne, ezért nem illik kikerülnünk, hanem az értelmét és üzenetét kell megkeresnünk. Mindenekelőtt azokat ismerjük meg név szerint, akiket eddig úgy emlegetett a Biblia, hogy Noé háza népe. Sőt, magát Noét is közelebbről vehetjük szemügyre, papucsban, boros flaskó mellett és házi köntösben, azután anélkül is. A szöveg alapján könnyen úgy vélekedhetnénk, hogy ő a bor feltalálója. A kommentárok ezt a részt úgy magyarázzák, hogyha nem is a feltaláló, de ő az első nagy termelő, aki nagyban szüretel, és alaposan meg is ittasodik a borától. Milyen olcsó és kézenfekvő alkalom ez a prédikátornak, hogy menj

mert nem a bor a bűnös, hanem a mértéket nem ismerő vagy elvető ember, hiszen a bor önmagában véve jó. Még Pál is ajánlja a gyengélkedő Timóteusnak. Jézus vérének jele is. De a legjobb dolog is mértéken felül rosszá, ellenséggé, bajjá válik. Egy nagy pedagógus mondta, hogy a mértéktelenül és értelmetlenül ömlesztett szeretet legalább annyi gyermeket nyomorított meg lelkileg, mint a szeretetlenség. Ki ne tudna rá példát az elkényeztetett egyke gyerekek életéből? Azt mondják, egyes indián törzsek Dél-Amerikában mézből gyártanak mérget a fuvócsöveik nyílai számára. A túladagolt szeretet is méreggé válhat. Elgondolkoztató legendafélét olvastam egy hívő asszonyról, aki a város szinte minden gyülekezetébe és templomába eljárt, minden nap volt valahol, és ígét hallgatott. Ez már csak jó és dicséretes dolog, otthon azonban minden a férjére maradt, és a gyerekek elanyátlanodva csatangoltak az utcán szakadt ruhában. Egyszer egy éjjel ennek az asszonynak álmában megjelent Jézus. Ő boldogan futott elé, és lelkendezve eléje borult. Ugye ismersz, Uram? Nem ismerlek, sose láttalak, felelte neki az Úr. De hiszen én minden nap téged kereslek a templomokban, én vagyok az az asszony, aki a város minden Biblia óráján részt veszek. Most már tudom, ki vagy, felelte neki Jézus, de mégsem ismerlek, mert valahányszor otthon kerestelek, férjed és gyermekeid között sosem találtalak. Ez persze csak aféle legenda, mégis mély igazságot üzen, a mérték igazságát, amit Noé is elvétett. A mértéket tévesztett Noé az ősi szöveg szerint is más emberré lett. Ez a mai ige második üzenete. Ugyanis, amíg Noé részeg, addig a Biblia le sem írja a nevét. Mintha egy másik ember volna, nem lenne önmaga. Egy édesanyja egyszer, és nem minden ok és bölcsesség nélkül, azt tanácsolta menyasszony lányának, csípest be egyszer a vőlegényedet, hogy megismerd a másik emberét is. Mert milyen mássá tud válni valaki, íme még Noé is részegen. De hadd hozzuk fel mentségére, hiszen így mondja az ige is, ő legalább sátrába vonul, amíg mámoros. Elrejti másik emberét, és nem mutogatja. Vannak országok, ahol úgy is küzdenek az alkoholizmus ellen, hogy az utcán dűlöngélő, mindenbe kapaszkodó, vagy éppen a járdán sárban, piszokban heverő részegekről filmfelvételt készítenek. Aztán összeszedik őket, kimosdatják, kijózanítják, megetetik, és mielőtt hazaengednék őket, lejátsszák a filmet, amit róluk készítettek. Azt mondják, hatásos módszer. Noét is lefényképezte valaki, Hám a fia. Az ő gyermeke, Kanaán, a kanaaniták ős atya. De ez a lefényképezés nem szeretetből, segítő szándékból fakadt. Rossz indulatú szemével fényképezett.

0: képezte le, és gonosz szájjal mondta el, amit látott Sémnek, a semiták ősatjának, és másik testvérének, Jáfetnek. Szinte a mai ember is hallja az örök lázadó fiú csúfolódását. Menjetek csak be, és nézzétek meg az öreget, akire ti olyan büszkék vagytok. Ott fekszik a sátrában, pucéran. Még ki tudja, mi egyebet mondhatott, és talán vihogott is mellé. Már is az ige negyedik üzenetének kellős közepén vagyunk. Két családi stílust, magatartást mutat be Isten ígéje azokon, akik nem régen menekültek meg egy bárkában a vízözönből. A családi szennyest kiteregető stílust, a kibeszélő magatartást és az elfedezőjét. De még mindig adósok maradtunk a válasszal, miért kerülhetett ez a történet az ős szövegen át a Bibliába. Azt hiszem, nem tévedek, ha két okát látom. A Biblia a realitások könyve, hiába tartják egyesek az idealisták könyvének. Olyannak mutatja meg az embert, amilyen valójában, akinek gonosz a szíve ifjúságától fogva. Igenis jól teszi minden szülő, aki kezébe adja gyermekének a Bibliát. Ismerje csak meg gyermeke is, hova született, kik közé, és mi lakik benne is. Nem jó, ha az ige hirdető diszkréten kihagyja az ilyen történeteket, mert akkor valóban egy idealista ideológia, nem pedig a valóságos íge hirdetőjévé válik. Az élő Isten eleve tudta, hogy az ember szüntelen hajlamos a bálványimádásra, és hogy a legveszedelmesebb bálványimádás az ember imádat. Amikor az ember önmaga fölé emeli egyik vagy másik embertársát, ember fölötti embert csinál belőle, és önmagát imádja benne. Nem veszi észre, hogy így válik ember alatti emberré. Mennyi baj, tragédia szakadt már az emberiségre ilyen emberimádat, emberbálványozás miatt. Isten eleve azt akarja megakadályozni, hogy Noéból ember fölötti ember legyen, glóriás, hibátlan, szent, éjenzésre, imádatra alkalmas alany, aki íme, milyen okos, bölcs, erős és hatalmas volt, meg tudta menteni magát és családját magnak, hogy ma például mi is a világon lehessünk. Isten azt akarja bemutatni, hogy Noé is hozzánk hasonló, bűnös, lerészegedő ember, és mégis milyen nagy a kegyelem, Isten kegyelme és jósága. Hiszen még egy Noé is egyedül csak abból él. Ábrahám is, a hit hőse és atya, aki gyáván eladja feleségét a fáraónak, kegyelemből él. Jákob is, aki úton útfélen megcsalta, akit tudott, Ézsaut, Lábánt, hiszen a neve is ez, csaló. Aztán a kegyelem által vezettetett a jobbok révéig, ahol új nevet kaphatott, az Izrael nevet. Hogy Dávid is, a nagy és szent király elbukkott Becsabéval és paráználkodott, mégis fel tudta használni az Isten. Hogy Simon Péter, a kőszikla is háromszor tagadja meg Urát, Jézusát, minden hősi póza és fogadkozása ellenére. és Saul a keresztjén üldöző és gyilkos válhat Júdás helyett a 12. tanítványá. Éppen ő mondja ki a nagy titkot, amint az megvan írva a 2. korintusi levél 12. részének 9. versében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mit üzen nekünk most ez az íge, Noé bukása? Azt, hogy Isten és az ő ígéje nem lakkoz, nem sminkel. Nem dolgozik pozitív hősökkel, emberfeletti emberekkel, hanem olyan embereket használ fel kegyelmesen, mint mi vagyunk. De akik mégis szeretik Istent, odafigyeltek a hangjára, és elég volt nekik a kegyelem, és minden erőtlenségük ellenére a kegyelem eszközeivé válhattak. Ezért van, ezért lehet nekünk is reménységünk és bátorságunk, hogy minden emberi nyomorúságunkat megbánva és letéve, megújulva, Isten irgalmával és kegyelmével megerősödve indulhassunk életünk felé. Újra kezdve és ismét újra kezdve hívő életünket, ahogy Noét is bukása után is, újra és tovább használta az Isten. Noé kisebb lett, de a kegyelem még nagyobb. Isten megmentő szeretete még hatalmasabb. Mert nem emberfeletti emberekkel és makulátlan szentekkel formálja Isten a világot, hanem hozzánk hasonló bűnös emberekkel, akik azonban tudják, hogy elég nekünk az ő kegyelme, és a mi erőnk, tényleg erőnk, erőtlenség által ér célhoz.
1: A Szent Gelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lassan Szerda Déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Cseri Kálmán magyar református lelkésztől származik és így hangzik. Ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónknak! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a repülések.
4: Folyamatosak a tüntetések,

Az enyém által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget, ami tegnap

az otthon melegére. A madarak is másra vágynak, éjszakon hát átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között. Itt ragadtam, de sajnos nélküled, hagyd, hogy a szeretet utolérjen.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Megszüntetik a külön középiskolai felvételit, döntő fórumként szavazott a szenátus. Kelemen Hunor szerint elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét. Ingyenesen utazhatnak a

0: Jákok vonattal belföldön. Négy moldvai megye lakói kaptak légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyre figyelmeztető Roalert üzenetet. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A szenátus kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely eltörölné a 9. osztályba való bejutásra szervezett külön felvételi vizsgát a 8-osok cikluszáró képességvizsgáját követően. A jogszabályt 104 támogató szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A tervezet a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja. A jelenlegi szabályozás szerint a középiskolák a 9. osztályos helyek legfeljebb 50%-ára külön felvételi versenyvizsgát szervezhetnek, miután a diákok letették a képességvizsgát. Ez a rendelkezés éppen az idei tanév előtt, szeptember 1-én lépett hatályba. A szenátus most hatályon kívül helyezte volna a törvény 101. cikkét, így a külön felvételi vizsga lehetősége már a 2026-2027-es tanévtől megszűnne. Az új vizsgamódszertant az Oktatási Minisztériumnak kell kidolgoznia és miniszteri rendeletben szabályoznia. Kelemen Hunor RMDS elnök kedden kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást. Elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni, írja az Ager Press. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. Ellenkező esetben szerinte jövőre úgy kell majd béreket emelni, hogy közben megmaradnak a közalkalmazottak igazságtalan bérkülönbségei. Az új tanév kezdetével a diákok ingyenes diákbérlettel utazhatnak a CFR személyvonatain minden belföldi útvonalon. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság közleményében. Ismeretlen légicélpontot észlelt kedd délután a román hadsereg radarrendszere Románvásárvárosától 18 kilométerre északra. 5 moldvai megyében Roalert üzenettel figyelmeztették a lakosságot, a Jászvásári nemzetközi repülőtér járatait pedig ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok Jász, Szucsáván, Niemce és Botosány megyében, valamint Vászlúj megye északi részén Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot arra, hogy tárgyak zuhanhatnak le a légtérből. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hazatérő lelkipásztorok.
4: Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
3: 5. alkalommal rendeznek hittantábort Sátor Aljaújhelyen.
5: Táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk.
3: Ki vagy te, ha lemerül telefonod? Beszélgetés Terca Balázs, klinikai pszichológussal.
6: Ugyanúgy, ahogy említettem magát, azt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sok

0: Szor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből vagy lehetőségiből.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőben terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a Beregújfalui Református Gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a Vári Református Egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett újságírói tapasztalatai után a Beregrákosi Református Egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
2: A 2026-os év a Kárpáti Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma látunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, hanem sokkal korábban. De nekem valahon arra ad a bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiatalink hazajönni. Miért fontos a Kárpátai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
3: Ami mindenható Istenünk ígérete, az a legtöbb esetben nemzedékről nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében három szolgálattevő, három lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a mag, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a három fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak, ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme. Hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a kárpátai református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a nagydobronyi református érgalmas samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Beregrákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék, beregrákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkácsa legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, nagydobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6 évesként kerül Mezővárjba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsági munkaterén, és van tradicionális gyülekezetben is szükség fiatal lelkipásztorra, aki tudni törődni, fejlődni, tanulni a közösséggel, és a saját pályája is, tapasztalatszerzése is olyan gazdag lehet Mezőváriban tisztviselő mellett, amit másfele nem kaphat meg.
4: Ebből már következhetünk arra, hogy mik azok a fő feladatok, ami fogja őket várni, de hogy most valóban mik azok az elsődleges olyan kihívások, ami úgy gondolja, hogy a legfőképpen várja most ezeket a fiatalokat, ezeket a lelkészeket, mi az a én úgy mondanám, nem fontos, hanem azok a kihívások, amivel úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
3: Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza, az ifjúság. A dobronyi gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, a lelki támaszra. A beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy létszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község lesz, egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként 1 éve, 2 éve, 3 éve, és egyre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, csak jár proféta is.
5: Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
6: Amikor jött, hát most nem tudom, amikor a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott? a teológián, hogy van egy ilyen lehetőség.
5: Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országban szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évbe tölelt fel, a Tuzsiri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelki tevékenységemet, és magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
7: Tessa Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki gyülekezetben teljesítettem a 6 éves szolgálatomat.
4: Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
7: Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy bekapcsolódhatok az itteni egyháznak az életébe.
4: Mi az a tapasztalat, amit úgy hoztál magaddal, tanulmányok az ottani szolgálatokból már?
7: A jelenlét. Hogy mi az a jelenlét, amivel tudunk az emberek között mozogni, és a jelenlétünkkel hirdetni a Krisztusnak az evangéliumát, a Krisztusnak a szeretetét. Mert fontosak a szavaink, fontosak a prédikációk, fontosak a bibliaórák, de szerintem az, hogy mi magunk a személyiségünkkel, hogy tudjuk reprezentálni magát az Istent, megjeleníteni, és az emberek közé vinni.
4: Amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, úgy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavisz a Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
7: Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést, hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem. Az Istenen lévinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
4: Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermek otthonban vannak nagyon kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
7: Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt annyira átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És azért kellett nagyon jól átgondolnom, és odavinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
4: Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni, mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek, mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, amikor, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
7: Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre felkészülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudja külni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem oda élni a Krisztust bele a közösségbe. És hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat oda élni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
8: Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldőgyülekezetem is. Feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete. De inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
9: Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatot.
8: Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a kárpátaljai református közösségekért, úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület, az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították. A pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
1: Három teológust ért haza Kárpátaljára szolgálni. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: az anyaország. Ötödik alkalommal rendeznek hittantábort Sátoraljaújhelyen a református gyülekezet gyermekei számára. Az idei tábor témája a Biblia hegyei. A beszélgetések és zsoltár éneklés mellett bőven jut idő a sportra, kézműveskedésre és a kirándulásra is. A tábor első napján látogattuk meg a gyermekeket és a szervezőket. Jászter Beáta tudósítását hallják.
1: Megkezdődött a Sátoraljaújhelyi református hittantábor. Hallják a kedves hallgatók, hogy a gyerekek most éppen a fiúk az udvaron játszanak, a lányok pedig kézműveskednek a teremben. Dezsőné Pájzó Anita tiszteletes asszonnyal beszélgetek. Hány gyerek jelentkezett ebbe a táborba, és mennyire nehéz a korosztályokat összefogni? Hiszen látom, itt van pici baba is, meg vannak azért alsó tagozatosok. Felsősöket nem nagyon látunk.
2: Igen, a táborba jelentkező gyerekek, így akik az e-mailes és a szóbeli jelentkezés lehetőségével éltek, olyan 15 fő, de jelezték közben körülbelül 5-6 fő, hogy egy-egy napra tudnak csak bejönni különböző családi elfoglaltságok miatt, vagy pedig 2-3 napra, tehát hogy így vannak ilyen 5-6 gyermek, akik nem teljes hetet fognak velünk tölteni, de 1-2-3 napot biztosan, hogy itt lesznek közöttünk. Korosztályt tekintve inkább az alsó tagozatos gyerekek körében népszerűbb ez a bibliai tábor, de vannak olyan szülők, akik már az óviskorú vagy a kisebb gyerekeikkel is szívesen eljönnek egy-egy napra, olyan jellegű napra, ami még talán egy óvis gyereknek is érdeklődési köre lehet, mint például szerdán jön közénk a szeretett szolgálatnak az Ugrálóvárra, és többen jelezték, hogy aznap eljönnek majd a kisebb gyerekeikkel is, természetesen szülői felügyelettel, de hogy ugráljanak, vagy épp lecsusszanak ezeken a kis csúszdálós várakon.
1: Nem lenne igazi hittantábor, ha nem lenne olyan tematikája, amely azt mutatja meg, hogy keresztény szemmel hogyan lehet ebben a világban felnőni, vagy gyerekként hogyan lehet élni. Mi ennek a tábornak a témája?
2: Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a bibliai hegyeit fogjuk egy kicsit körüljárni, vagy megismerkedni olyan bibliai hegy történetekkel. Mármint nem egyfajta történetnek a vonulata van előttünk, hanem inkább a hegyek, hogy mik történtek azon a hegyen. A mai napnak az Ararát hegye volt a központi témája, és az a momentum, amikor Noé a bárkával megrekedt, megfeneklett a bárka az Ararát hegyen, és én azt az üzenetet hoztam ki, mivel így a következő hét már az iskolai új tanévről szól, hogy az új kezdet, amikor ott már véget ért az esőzés, apadt a víz, és Noéék már egy új kezdetben gondolkodhattak, várhatták, hogy mikor jöhetnek ki a bárkából, és tervezhették azt, hogy majd milyen lesz ez az új világ, amiben ők lesznek az első ember a családjával. És így kicsit kiélesztük az üzenetet az új tanévre, és arra bátorítottam a gyerekeket, hogy hálaadással fogadjanak mindent. Legyenek hálás szívvel jelen az iskolába, az osztályba, a pedagógusaik mellett, hogy igenis menjenek oda, köszönjék meg azt a pedagógusnak azt a munkát, amit az ő életébe fektet, akár a tudás szempontjából, akár a nevelés szempontjából, mert úgy gondolom, hogy kevés, akár elismerés, vagy köszönetet kapnak. Inkább mindig csak az értékelés, inkább a kritika az, ami sokkal nagyobb, mint a köszönet, a hála. És mondtam nekik, mivel mi találkozunk a gyerekisten tiszteletek alkalmával, szeretném, hogyha egy időben mindig, mikor köszönetet mondsz, akkor elmond nekem, hogy hogyan reagált a pedagógusod, mert meg fogod látni, hogy nagyon meg fog döbbenni. És mondom, szeretném, hogyha a szüleidre is tekintenél az elkövetkezendő tanévbe, hogy ők mit tesznek, megérted, hogy ne a szomorúság, vagy a panasz legyen az ajkadon, a szívedbe, hanem a hála, amivel Noéék is, mikor kijöttek a bárkából, Noé oltárt épített, és hálát adott Istennek, hogy megőrizte az életét. Azt gondolom, hogy a bárkában eltöltött idő mindenképpen átértékelte Noéban a világot, az életét, azt, hogy miért lehet hálás, és erre bátorítottam az ige üzenetéből a gyerekeket, hogy próbálják meg észrevenni a valóban értéket az életükben is, ezért hálásak is legyenek.
1: Milyen érdekes, hogy egy kicsit bárkává alakul most a Petőfi hat, és hogy ilyen fontos gondolatok hangoznak el, amit bizony már az óvodás gyerekek is megértenek, pedig a világ azért nem ezt mondja nekik.
2: Igen, az igei összefoglalásom elején elmondtam nekik, hogy ugyebár teljesen természetesnek veszik most már azt, hogy úgymond megvan mindenük, vagy amire vágynak, hogyha nem is rögtön, de egy idő után a szülők minden kívánságukat igyekeznek kielégíteni, és hogy megvásárolni azokat a finomságokat, amikre vágynak, vagy azokat a tárgyakat. És mondtam nekik, hogy teljesen természetes az, amikor otthon vannak, telefon a kezükbe, szól a tévé, most a nyári szünetben az idővel nem úgy gazdálkodtak, mint ahogy a tanév során, hogy be van osztva, meg van szabva, mennyi idő van játékra egy nap, hanem úgy egy kicsit bőlére eresztettek most a nyáron talán nagy többségében mindent, a pihenést, a továbbalvást, és mondom, ha ezt elveszik tőletek, akkor hogyan reagáltok? És persze mondták, hogy dühösek leszünk, vagy épp valaki el is sírja magát, akkor valaki panaszkodik, hogy neki most ezt is így és úgy kell csinálnia, és mondom, ilyenkor a panasz van az ajkotokon, ha ezeket a kényelmi dolgokat elveszik tőletek. Na most képzeljétek el, hogy Noétól minden hétköznapot megkönnyítő dolog, elvétetett, és ott a bárkában egy eléggé beszűkült élettere volt. Lehet, hogy volt mit ennie, de lehet, hogy az is szűkös, mert a hónapokra beosztani, annyit elvinni magukkal, és az állatokat is etetni azért szerintem mindenféleképpen visszalépések voltak az életben, és megtanulta értékelni, hogy az életben az igazán fontos az, hogy van feleségem, van családom, a fiaim ott vannak mellettem, és hogy Isten megmentette az életünket.
1: Látom, hogy vannak szép számmal segítők is, tehát megmozdult az egész egyházközség.
2: Igen, az IFI-t kértük meg, és a Nőszövetség tagjait, valamint a gyülekezetünk missziós bizottságának a tagjai vannak itt a héten. Segítenek az étel elkészítésében, szendvicsek készítésében, az ilyen kis kekszek, rákcsák, chipszek kirakásában, a vizek kirakásában. Az ifisek a munkáltatásban, a zenében, az éneklésben segítenek a kísérésben, mert szeretnénk majd a gyerekeket kivinni a városba is, fagyizni, jégkássázni. Holnapi nap a Kármelhegyi Isten ítélet lesz a napnak a központi témája, Illésnek az üzenete, vagy a személyének az üzenete, és a tűzoltóságra szeretnénk elvinni őket, egy kicsit a Kármelhegyi tűzes történettel kapcsolatosan megismerni a tűz jótékony és a romboló hatásáról, és így e köré fonni az igei üzenetet, de egy olyan látványosabb bemutatót is, ami kicsi kortól kezdve, én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ennek az edukálása.
1: Licskó Annabellát éppen a gyöngyfőzés mellől hívtam el ide a kis konyhába egy interjúra. Te már gyakorlott táborozó vagy. Tavaly is voltál. Hogy érzed magad? Miért tértél vissza az idén is?
3: Hát azért már nagyon sok programunk van, meg nagyon sok barátom is van itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Mindig változatosak a programok, meg tanulunk énekeket, meg minden bibliai történetet is meg tudunk tanulni.
1: Azt elmondod, hogy éppen milyen szép tárgyat vagy díszt készítettél az elmúlt percekben?
3: Igen. Egy barátságkarkötőt készítettem a legjobb barátomnak, Evinek, és nagyon élveztük, már egymásnak csináltuk úgy, hogy nem nézhetjük meg.
1: Milyen ez a közösség, ez a gyerekközösség, ami itt van Sátoraljaújhelyen, hiszen református hittanra is jársz, tagja vagy ennek a közösségnek?
3: Hát nagyon szórakoztató, és sosem szoktunk úgy veszekedni, mert mindenki megtalálja magának a saját társát és a legjobb barátját.
1: Mire számítasz még a héten? Milyen programok lesznek? Azt hallottam, hogy ugrálóvárazni is lehet meg valamit csinálni a tűzoltóságon.
3: Igen, szoktak lenni ilyen programok, meg el szoktunk menni fagyizni is akár, vagy ilyen versenyeket, vagy kihívásokat, csillamtett kohacfestés is szokott lenni.

0: Erdély, Terca Balázs klinikai pszichológus, ki vagy te, ha lemerül telefonod, érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címmen tartott előadást a Székely-Jói Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefon használat pozitív és negatív hatásairól Terca Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett.
1: Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
2: Ez nagyon kétoldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew elv, vagy ez a, nem is tudom, Matyás elv, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor, legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjába véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy, hogy egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a Rich Getting Richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi média.
1: Szerinted honnan lehet felismerni, hogy valakinél az online jelenlét már nem egészséges, hanem káros hatással van a mentális jóllétre?
2: Hát maga az online jelenlét és mentális jóllét, ez eléggé egymáshoz kötődik a mostani világban, ezt szerintem majdhogy nem mindenki megfigyelhette így a mostani időszakokban, hogy mindenki telefonnal járkál a kezében. Kutatások alapján az átlag ilyen telefonhasználat vagy online lét az ilyen 6,5 órától majdnem 10 óráig kimegy egy nap, és mondhatni ez egy olyan, hát normális. Ezen belül a szociális média használat az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy mentális jólétre ez hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjába véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, ilyen gátló, vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre, vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkora mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben,

0: Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
1: Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
0: Ahogy azt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát, hogy majdnem a napunknak, hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkkal töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát, hogy megfigyeltő az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát, hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából. Itt ugye vannak a reeleknek, vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a sztoriknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás. Tehát, hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefonhasználat és a mobil használat szempontjából. És valamilyen szinten ez már mondjuk úgy, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
1: A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
0: Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy lehetne valamilyen szempontból, tegyük fel, hogy szebb arcom, vagy esetleg kerekebb szemeim, vagy hosszabb szempillám, gondolok itt akármire, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen elképzelésünk, hogy mi lehetne jobb. És jó, és a filterekhez behoznám lényegében ezeket a Photoshopot, vagy az AI által megváltoztatott képeket is, hogy lényegében egyfajta ilyen, nem is reality checket kapunk, de legalább lényegében egy ilyen tökéletességhez közeli, vagy egy ilyen számunkra elképzelt tökéletességet láthatunk, ami mondjuk úgy, hogy pozitív és negatív is lehet ránk nézve. De hogy rátérek arra, hogy mi is a filtereknek a valós hatása, hát nagyon kevés az a személy, vagy nagyon kevés az átlag felhasználó, aki így fogja fel, hogy igen, én most készítettem magamról egy ilyen tökéletesített képet, és ezzel megelégszem. Nagyon sokszor fel sem fogjuk azt, hogy lényegében mennyire szétretusált, vagy lényegében mennyire megváltoztatott képekkel szembesülünk, és óriási mértékben hatással van ez az önértékelésünkre, vagy lényegében az egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők ára spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média és ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarém, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik korcsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális tétjére.
1: Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
0: Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagymértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk, tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele. Abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt, még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom meg élni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát, hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem mondani, az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
1: Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
0: Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet. Lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságból, teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni. Vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, hogy, vagy szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
2: Az elmúlt percekben Terca Balázs klinikai pszichológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat új kenyér vasárnapján, amikor hálatelt szívvel áldozva Urunk Istenünk előtt megköszönjük ő neki atyai jóságát, gondviselő szeretetét, amellyel átölelte és megtartotta életünket. Gyertek, legyen ez a mai alkalom ne csak az egyszeri hálaadásnak az alkalma, hanem legyen egy olyan szolgálat, amely a hálaadásban egyre inkább a növekedésünket, a hitbeli

megerősödésünket szolgálja. Legyünk készek arra, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel áldjuk és magasztaljuk a mi Teremtő Atyánkat. Ma is és mindenkoron. Amen. Hagyújtsa meg a gyertyát, a lángot, amelyel kapcsolódunk testvéreinkhez szerte a világon.

Most pedig helyüket elfoglalva hallgassuk meg a Crescendo kórus ünnepi bizonyságtételét.

Köszönjük szépen a szolgálatot, és a közreműködő gitár duónak is a Premier szolgálatot. Isten áldjon mindannyiótokat!

Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 410. számú énekünknek az első szakaszát. 410. énekünknek az első szakaszát énekeljük. Adjunk hálát mindnyájan.

Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, mint az írva található a János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak első 15 versében, a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. A kegyelem szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnek megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Énekelj keresztény testvéreim Isten dicsőségére a 348. számú énekünket, annak az első három szakaszát. 348. énekünknek az első három szakaszát énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, szárnyaddal takarva védted és véded nap mint nap az életünket, te benne tapasztaltuk meg a biztonságot, az állandóságot, te voltál támaszunk minden helyzetben, amikor oly gyengének kiszolgáltatottnak éreztük magunkat. Tőled áradt az erő, a segedelem, amikor reménytelenségben, gyászban, fájdalomban, veszteségek hordozása közepette álltunk, és azt éreztük, hogy semmik vagyunk. És te közel jöttél mi hozzánk, és megéreztetted velünk a te szeretetedet, amely felemelt, amely betöltött, amely letörölte a könnyeinket, amely felragyogtatta holnapnak a lehetőségét, amely tőled való kegyelmi ajándék, hogy napot adsz a nap után, és még mindig várod az elcsatangolt tékozló fiaidat szerte világon, hogy hazatérjenek, hogy hazatérjünk, hogy ott legyünk atyai hajlékodban, hogy nap mint nap táplálj minket, nem akármilyen, hanem igaz, mennyekre készítő elederre. Kérünk téged, jó atyánk, ezen a vasárnapon fogadd kedvesen gyermeki hálánkat, köszönetmondásunkat, mindazokért az áldásokért, jó téteményeidért, amelyekkel elárasztottad életünket. Meg szeretnék köszönni azt, hogy gondod volt ránk. Vigyáztad lépteinket, szeretteink, családunk, közösségünk életét. És amikor azt éreztük, hogy nagyon nehéz a teher, a kereszt, akkor te még közelebb jöttél mi hozzánk, és úgy adtál erőt, hogy közben megerősödvén hordozni tudtuk a mi keresztünket. Urunk, köszönjük azt is, hogy ma lelkiképpen is gondoskodni kívánsz mi rólunk, hiszen megterítetett a szeretetnek az asztala, és hívsz minket abba a vendégségbe, ahol te vagy a házigazda, ahol te vagy az, aki ismételten adni kívánsz számunkra. Urunk, nem érdemeljük meg ezt a vendégséget. Nem vagyunk méltók arra, hogy részesüljünk belőle, és mégis te hívsz minket, vársz minket. Urunk, bocsáss meg bűneinket, vétkeinket, gyarlóságainkat, mert ezek mindig eltakarják szemünk elől a te nagyságodat, a te hatalmasságodat. Urunk, hisszük, hogy a te irgalmadba kapaszkodva, megtapasztalván bűnbocsátok kegyelmedet, ismételten gyönyörködni tudunk teremtett világodban, áldásaidban, amelyeket osztogatsz világ számára. Urunk, így kérünk téged, hogy mutass rá, tapints rá életünkben a fonákságainkra, a hibáinkra, a mulasztásainkra, és segíts abban is minket, hogy megújuljon életünk, hogy teljesen odaszánjuk magunkat a te követésedre. Urunk, kérünk téged most, hogy áld meg a te szent ígének a hirdetését is, a hallgatását, a megcselekvését. Add, hogy az elhintendő ige magvak szívünk talajába hullva kicsirázzanak, szárba szökkenjenek, felnövekedjenek, és termés hozzanak, gyümölcsöt teremjenek. Így könyörgünk és imádkozunk te hozzád, és kérünk téged, hogy hallgass meg alázatos könyörgésünk szavát. Amen. Készüljünk, keresztény testvéreim, Isten szent ígéjének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén 275. számú énekünknek az első és a negyedik szakaszát. 275. énekünknek az első, illetve negyedik szakaszát énekeljük. Nagy Isten, ki az aratásnak heteit megtartod.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak 11. és 15. verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a János írása szerint való szent evangélium 6. részében, annak 11. és 15. verseiben, felolvasom. Kélek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvérem, a kenyérszaporítás csodájának a leírása csúcstartó az Új Szövetségben, hiszen 6 helyen olvashatunk a kenyérszaporítás csodájában, a 4 evangéliumban. Nagyon fontos, kiemelt jelentőségű hát Jézus csodái között ez, amit az imént én is felolvastam, és amiről úgy gondolom, hogy mindannyian ismertek, ismerünk, többször hallottunk. János evangélista számára, amikor leírása került ez a jól ismert csodatörténet, fontos volt, hogy néhány olyan részletet is ismertessen az utókorral, amelyről a többi 3 evangélista nem ír, vagy nem beszél. Fontos volt számára, hogy minél teljesebb képet alkothasson az ige olvasó, az ige hallgató arról, ahogy az a csoda valósággá lett, és ahogy ott a sok ezer ember megtapasztalta Jézus által Istennek a határtalan, túlcsorduló szeretetét. Hadd próbáljunk hát mi is odafigyelni a János által felvillantott részletekre is, akár, hogy így fogalmazzak. Hadd induljunk el mi is oda, abba a közösségbe, sok ezrek közösségébe, akik hallgatták a Jézus tanításait, akik szívesen voltak ott Jézus mellett, és akik várták, hogy Jézus valamilyen jelet tegyen, valamilyen csodát tegyen közöttük. A kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, úgy írja az ige János, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett. Jele annak, hogy Isten szereti az ő népét, bőségesen megajándékozza, gondoskodni kíván róluk minden körülmény közepette. Aztán ugye a Kapernaum, a tisztviselő gyermekét gyógyítja meg, 2. jelként az Úr Krisztus. Majd sorba jönnek a többi csodák, és az utolsó csoda, utolsó jel, amit tesz, az Lázár feltámasztása. Mintegy jelezve az, hogy majdan az ő feltámadása által lesz diadala az életnek, megtöri a halál hatalmát, és az élet felragyog, ami Krisztusban jött el e világba. Olyan csodálatos ezeket a jeleket szépen egymás mellé helyezve azt látni és azt érzékelni, hogy mindezen jelek, csodák azért történtek, hogy az Istentől elszakadt ember, a bűnben vergődő ember visszataláljon az ő teremtőjéhez és megváltójához, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy hitre jussanak, hogy levetkőzzék a bűneiket, a kétségeiket, a kételjeiket, és átadják szívüket a Krisztus követésének. És hiszem, testvéreim, hogy ma sincs ez másképpen.
amikor újra olvassuk ezeket a csodatörténeteket, újra éljük azokat a különleges pillanatokat, ige hallgatóként, ige olvasóként. Az történik velünk is, hogy az Úristen az ő lelke által, az igéje közlés által letisztogatja rólunk a kételyeket, a félelmeket, a mindenféle hamiskodásokat, és úgy újra összerak minket, és a hitünket megerősíti. Lám, Istennek volt és van hatalma jeleket felmutatva, embereket visszavezetni az ő közelségébe, ahol áldást oszt, ahol gondot visel az emberre, ahol minden nap ad erőt testiekben, lelkiekben egyaránt. És ha kicsit lépésről lépésre próbálunk haladni a történetben, akkor először is egy nagy tömeget kell látnunk. Ahogy olvastam az igében is, nagy sokaság követte Jézust, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Mintha ott lenne a levegőben, hogy Jézus biztos az alkalommal is valami jelet fog tenni, mert hogy várják az emberek, rá vannak hangolódva arra, valahogy úgy érzik, hogy már elő van készítve. Jézus biztos cselekedni fog. Hát ugye mennek a Páska ünnepére, készülődnek a szent ünnepre, Jézus is megy fel Jeruzsálembe, hát ők is követik őt. Biztos valaminek történnie kell. És Jézus cselekszik, és Jézus előkészíti a csodát. Beszélget a tanítványokkal, Fülöppel, Andrással, meg kéne ezeket az utasokat, ezeket az embereket vendégelni, enni kéne adni őnekik, mert hogy éhesek, elfáradtak, táplálni kellene őket. És elhangzik a kérdés, ugye, honnan vegyünk kenyeret? És a kérdés után tulajdonképpen két szinten folytatódik a történet. Az egyik szint, az a földi szint, a tanítványok gondolkodás, akik elkezdenek számigálni, 200 dénárra lenne szükség, hogy valami kenyér jusson mindenkinek, egy kevés. Igen, amikor a földi emberi szintet nézzük, akkor mi is hasonló megállapításokat teszünk adott esetben. Kiszámoljuk, hogy mire elegendő az, amink van, vagy amit be tudunk gyűjteni, vagy kölcsön tudunk kérni. És azt mondjuk, hogy hát most ez nem fog összejönni. Vagy ha igen, akkor nagyon vékony lesz az, amit összehozhatunk. Legyen a segítségnyújtás, legyen valakinek a felkarolása, valakinek a megsegítése. Egy éhes sokasságot, kiéhezett embereket jól lakatni bizony. Adott esetben ott a tanítványok ajkáról elhangozva lehetetlen vállalkozásnak tűnik. És mintha le akarnák Jézust beszélni arról, mintha az lenne a szavaikban, hogy hagyjuk inkább ezt a történetet, nem a mi felelősségünk, nem a mi kötelességünk. Hát mindenki felnőtt ember maga vállalta be az utat, gondoskodjon ki önmagáról, családjáról, miközöm tanítványként nekem az 5000 emberhez. Jézus Krisztus, amikor bevonja a tanítványokat ebbe a szolgálatba, bevonja őket a második szintbe is, amit Jézus az ő gondolkodásával, az ő beszédével visz közel a tanítványaihoz és a sokasághoz. A mennyei, az isteni szint ez, ami a földre érkezett le a mennyek magasságából, és ami arról szól, hogy igenis, azt kell megnézni, hogy mit van, mink van. Mi az, amit itt a kezünkkel, vagy a kezünkbe tudunk tartani,
mi az, amiből lehet valamit kezdeni. És bizony kiderül, hogy van már 5 árpakenyér és 2 hal, mondja András. És erről a kevésnek vallott jarról, jóról vagy elederről, mint kiderül, Jézus Krisztus hálát adva, megszaporítva a kenyeret és a halakat, elégségessé, bőségessé tudja tenni, hogy mindenki számára jut, nem kevés, nem sok, hanem éppen annyi, amennyire szüksége volt, sőt, még 12 kosárnyi maradékot is összegyűjtenek. Jézus Krisztus kezében a kevés az elégségessé, elegendővé lesz. És kérdezhetnénk keresztény testvéreim, hogy miért nélkülözik és éhezik a világ? Miért van annyi nyomorúság, kiszolgáltatottság, szegénység, nincstelenség? Vajon oda visszük-e Jézus elé, oda tesszük-e Jézus kezébe azt, amink van, avagy inkább szorongatjuk, és azt mondjuk, hát ezt behoztam én magamnak, hát én ezt én elfogyasztom, és élek belőle valahogy szűkösen. Miért nincs meg legtöbbször az a lelkület, hogy Jézus elé vigyem azt, amit amúgy is tőle kaptam, hogy ő abból mások számára is juttasson, ő cselekedjen, ő mutassa meg számomra, hogy jobb adni, mint kapni, megosztani, és az úgyis áldásá lesz az én életemre. Nézze, visszafordítja sokszorosan azt, amit az ő dicsőségére, embertársam javára kívánok felajánlani. Olyan különleges ez a mennyei sík, ez a második szint, ahogy működik, és az emberek már le is vannak ülve, rend van, csend van, érkezik az áldás, és a tanítványok nem térnek igazából magukhoz. Ők jönnek, mennek a kosarakkal, teszik azt, amit tenniük kell, de még mindig nem értik, hogy Jézus Krisztus miért teszi mindezt, miért cselekedett eképpen, miért mondott azt, hogy itt mindenki jól fog lakni. Mert hogy Jézus számára ez is egy olyan jel volt, amely előre mutatott, amely jelezte azt, hogy Jézus Krisztus maga az élet kenyere. Erről ír későbbiekben, éppen a 6. fejezetben János, amikor azt mondja, az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Úgy szólal meg Jézus, mint aki tudja, hogy milyen szolgálatot vállalt fel, hogy majd az ő teste megtöretik, vére kiontatik, hogy önmagát odaáldozza azért, hogy örök életre tápláló eledele legyen a világnak. És ez a jel erre mutat rá, testvéreim, mint ahogy mondottam, a többi csoda, a többi jel is előre mutatott, valamit üzent, valami tanítás helyezett az emberek szívére. Kérdés az, hogy mi értjük-e, vagy érteni, vagy akarjuk-e érteni ezeket a jeleket, komolyan vesszük-e ezeket a jeleket, beépülnek-e az életünkbe ezek a jelek, vagy nem. Mert ugye a hálaadás az nagyon szép dolog és fontos, ez egyértelmű, de azt hiszem, hogy akkor nyer igazi súlyt és mélységet a mi hálaadásunk, akár új kenyér ünnepén, akár más ünnepen, amikor a jeltől indulunk el, amit Jézus tett, és amely üzenete nem változott, amely továbbra is ő rámutat, aki közöttünk kíván lenni és maradni, és
és az úrvacsora jegyeiben ismételten közösségben akar lenni és maradni mi velünk. Olvastam egy egészen különleges mesét a gonosz királyról, aki egy nagy, hatalmas országban uralkodott, és az egyetlen drága gyermeke, akit mindennél és mindenkinél jobban szeretett, súlyosan, halálosan megbetegedett. Napról napra egyre rosszabbodott az állapota, és a világ minden pénzét megadta volna bármely orvosnak, varázslónak, bárkinek csak, mondja meg, hogy hogyan gyógyulhatna meg, hogyan gyógyíthatná meg az ő gyermekét. És érkeztek a világ számos más országából különböző vajákosok, orvosok, kuruzslók, varázslók, és mindenfélevel hitegették, mindenféle portékát árulva próbálták ugye a vágyott gyógyulást előkészíteni, illetve a gyógyulást valósággá hozni sikertelenül. És egy hosszú-hosszú ilyen próbálkozási időszak után, amikor már halálán volt a király gyermeke, egy öreg ember kérezkedett oda a király elé, aki búskomoran ült az ő trónján, tehetetlenül, kiszolgáltatottan, és azt mondta ez az öreg ember, hogy uram, királyom, engedelmeddel, a te drága gyermeket csak akkor fog megerősödni, meggyógyulni, újra egészséges lenni, ha adsz a szegényeknek. Akkor fog a te gyermeked újra nevetni, mosolyogni, és akkor tér vissza őbeli az élet, ha a te gonosz szíved meglágyul, és szerető király, ember leszel. Kinevette őt a gonosz király, és elzavarta onnan

az én gonosz szívem szerető szívvé változik. És azt mondta, igen, határozottan ezt én hiszem és vallom. És a nagy gonosz király, aki annyira kicsinek, parányinak, gyengének érezte magát, leszállt a trónjáról, és megölelte ezt a bolondnak mondott vénembert. És abban a pillanatban, szól a mese, az a gyermeke kezdett kicsit jobban lenni. És ahogy kilépett a királyi palotából, és elkezdett kedvesen beszélgetni a katonáihoz, az embereihez, az alattvalóihoz, ahogy még megölelt még embereket, akik addig féltek tőle az ő gonoszsága miatt, egyre jobban kezdte érezni magát a gyermeke, míg nem teljesen meggyógyult. Keresztény testvéreim, ott a sokasság jól lakott, megelégítettek, testiekben, lelkiekben egyaránt. De vigyázzunk, ne essünk abba a csapdába, abba a zsákutcába, ne sétáljunk be, mint amelybe besétáltak némelyek. Némelyek, akik Jézust el akarták ragadni, Jézushoz akartak jutni, hogy megtartsák őt hosszú távra a kenyérszaporítás csodája miatt. Mert csak arra gondoltak, hogy milyen jó lenne, ha holnap is valaki gyorsan valami eledel tenne elénk. Királlyá akarták tenni, ilyen kenyér királlyá, kenyérszaporító királlyá, aki csak ad és osztogat és megoldja a helyzetet. Ne essünk ebbe a zsákutcába, mert nagyon veszélyes ez meglátni a jelet, hogy miért adatott a jel, és megérteni belőle, hogy Jézus Krisztus önmagát kínálta és kínálja, mint az élet kenyere mindenki számára. Hiszem az, keresztény testvéreim, hogy ő maga is ezt jelezte, nem ezért jött, nem ezért érkezett, hogy itt a kenyeret szaporítsa. Ő azért jött, hogy tápláljon minket az örök életre, és ezért vonul félre, és ezért akar egymagában lenni, hogy az emberek is önmagukba szálljanak, és elgondolkozzanak, hogy kicsoda is Jézus, hogyan tekintenek ő rá, mert ő nem a Jolly Joker, akit ha baj van, gyorsan elő kell hívni, vagy elő kell keresni, és akkor ő intézkedik. Isten ő benne az örök életet hozta el közénk, és ő, mint az élet kenyere, ma is táplál minket. Igazán táplál minket arra az életre, amely előttünk áll, amely nem véges, amely nem köthető és zárható korlátok közé, amely az ő dicsőségében lesz teljessé. Gyertek így, áldjuk és magasztaljuk azt az Úr Jézus Krisztust, aki az élet kenyereként táplált és táplál minket is, aki közöttünk van, aki meghívott minket az ő asztalához, aki azt szeretné, hogy hálával áldozzunk ő előtte, hogy ebben az ő közösségében lehetünk, az ő megtöretett testének, kiontatott vérének jegyeiből részesülhetünk. Gyertek, így legyen a mi hitünknek növekedése, így legyen életünknek új kitekintése a földön, és a földieken túlra az örökké valóság fele. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes, gondviselő atyánk, köszönjük neked, hogy a te tanításod, azt az igazságot helyezte a szemünk elé, amelyet mi hajlamosak vagyunk a hátunk mögött hagyni. Hajlamosak vagyunk a jelek, a csodák igaz üzenetének a fontosságáról kevésbé beszélni, illetve a háttérbe szorítani.

Urunk, köszönjük, hogy Te Krisztusban azért tettél jeleket és csodákat, hogy hitünkben megerősödjünk, hogy még közelebb kerüljünk Te hozzád, hogy lássuk a jövőnek az ígéretét, amely reményteljes, amely Te tőled való ajándék és kegyelem. Urunk, sokszor olyanok vagyunk, mint ott a sokaságban, a legtöbben, mindig csak várunk és várunk, hogy valaki adjon, valaki megoldja a dolgainkat, valaki gondoskodjon rólunk, mert hát mi gyengék vagyunk, kiszolgáltatottak, igazán megérdemeljük. Sokszor csak így siránkozunk és kitárjuk a kezeinket, holott Te egészen másra hívtál el minket. Arra, hogy megnézzük, hogy mennyi mindent kaptunk Te tőled, és megköszönjük mindent, de mindent, a keveset is, a szűköset is, de megköszönjük mindezeket. És megnézzük azt, hogy mi az, amit adhatnánk, mi az, amit megoszthatnánk, mi az, amit felajánlhatnánk, mi az, ami mások számára testi-lelki megújulás, növekedést, vagy éppen az élet fenntartását szolgálhatná. Urunk, segíts nekünk-e fonák gondolkodásunkat helyreigazítani, a gondolatainkat, amelyek olyan kuszák, rendszerezni. Segíts újra összeállítani az életünkben a fontossági sorrendet, hogy mi a prioritás, mi az elsődleges és mi a kevésbé fontos. Add, hogy ne tegyünk úgy, mintha mi se történne velünk, vagy mintha minket nem érintene mindaz, amiről hallottunk. Add, hogy valóban oda tudjunk figyelni a Te üzenetedre, a Te szavadra, a Te tanításodra, mely mindennél fontosabb és mindennél értékesebb, drága lelki eledel számunkra. Urunk, hadd értsük meg azt, hogy Te nem díszes szavakat, Te nem a mi magamutogatásunkat, bölcselkedésünket várod el, bölcselkedés vársz el tőlünk, hanem áldozatot. Olyan áldozatot, amely tiszta szívből jön, önzetlen és igaz, amelyben benne van a tőled elnyert kegyelemnek a megértése. Benne van az, hogy mi elfogadtuk Krisztust megváltónkul. Benne van az, hogy mi rendszeresen élünk az élet kenyerének drága ajándékával. Jézus Krisztus életünk Ura és megváltója és szabadítója. Urunk Istenünk, kérünk Téged, hogy így vezess minket tovább a hétköznapainkban, az élet Isten tiszteletében. Hadd legyünk mindig nyitottak arra, hogy ott szolgáljunk, ahol szükség van ránk, ott segítsünk, ahol látjuk, hogy szükség van a segítségre. Urunk, ezért imádkozunk, és kérünk Téged, hogy áld meg ezt az előttünk álló életszakaszt, áld meg az ifjakat, a gyermekeket, a családokat, a felnövekvő nemzedéket, idősödő szülőket, nagyszülőket, közösségeinket, szerte világon. Hadd, hogy úgy tudjunk ma hálát adni új kenyér ünnepén minden áldásért, hogy reménységgel tekintünk a holnapba, a holnap utánba, tudván azt, hogy Te akkor is, azon időkben is velünk leszel, és táplálni fogsz minket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy készíts minket az Úri Szent Vacsora közösségében, áld meg azt a lelki közösséget, szeretett közösséget is, amely rólad szól és rád mutat. Hadd részesüljünk így ebben az áldásban is. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Istenünk előtt, csendesedjünk el és magunkban is imádkozzunk.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a perselyes adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozó szeretés megáldja az Úr. Amint megígértük az Úr szent asztalát, megterítettük új kenyér ünnepén, ime minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Köszönjük a felajánlott úrasztali javakat, a kenyeret és a bort, Trinfúj Levente testvérünknek és családjának. Istenünk gazdagon fizesse vissza tiszta szívből jövő felajánlásukat, illetve hálás szívek köszönjük mindazon testvéreink adományait, akik ilyen módon kívántak Isten dicsőségére, Anyaszent Egyházunk javára szolgálni. A mai Isten tisztelet utolsó mozdulataként az úrvacsorás együttlét után ünnepélyesen egyházi törvényeinket követve megválasztjuk kántorunkat, Kesszeg József Arnoldot életére, szolgálatára Istenünk gazdag áldását kérjük. Örömmel hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy idén is megszervezzük a gyerekek számára vakációs bibliahetet, szeptember 1 között itt a templomban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 2 évestől egészen 14 éves gyerekeket, fiatalokat. Lesz Isten dicsőítő ének, játék, kézi munka, jó csapat, kedves segítők, finom uzsi és sok-sok meglepetés. Örömmel fogadunk sütemény, uzsonna és gyümölcs felajánlásokat, illetve nagy szeretettel fogadjuk az önkéteseknek és a felnőtt munkatársaknak a segítségét. Szóval holnap kezdődik ez a Biblia hét, hétfőn 10 és 13 óra között lesznek ezek az alkalmak. Szeptember 6-án szombaton a megszokott előző évek tapasztalata szerint ismét egybe gyűlhetünk, vagy össze fogunk gyülekezni Bogártelkén, hogy ott is együtt töltsünk minőségi időt. És szeptember 7-én, azaz jövő vasárnap, Isten segedelmével tanévnyitó, áldáskérő Isten tiszteletre gyülekezünk egybe, illetve vakációs bibliahétnek ekkor lesz a kis bemutatója a keresztény gyülekezet számára. A diakónia perselyben elhelyezett adományainkkal a szeretett szolgálatot támogathatjuk. Örömmel értesítenek minket arról, hogy ebben az évben a Dési Református Egyházmegyében, a Dési Református Egyházközség templomában gyűlnek össze az Észak-Erdélyi Régió Nőszövetségének a tagjai, szombaton, szeptember 6-án 11 órakor az éves konferenciájukra. Így hívnak minket, hogy kérünk, légy társunk az együtt örvendezésben, az ige hallgatásában, imádkozásban, éneklésben, előadásokban, lelket gyönyörködtető együttlétben. Jelentkezni lehet szeptember 3-áig, tehát kérlek szóljatok, jelezzétek, ha részt kívántok venni. Autóbusz indul innen Kolozsvárról Dísre és majdan vissza természetesen. Kirándulás képek vannak az iratterjesztés asztalán, meg lehet nézni is, lehet akár vásárolni is. A kijáratnál majd át lehet venni a szeptemberi értesítőt is. Köszönetet szeretnék mondani a tegnapi bogártelki közmunkán segítkezőknek, Isten áldja életüket. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat utolsó koncertjén szeptember 3-án, szerdán 19 órától Henning Rémus és Eduard Gyorgic szebedi művészek fognak négykezes orgona műveket játszani. Most pedig, keresztény testvérem, készüljünk az Úri Szent Vacsora közösségére. A 264. énekünk első szakaszában

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Megszüntetik a külön középiskolai felvételit, döntő fórumként szavazott a szenátus. Kelemen Hunor szerint elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét. Ingyenesen utazhatnak a diákok vonattal belföldön. Négy moldvai megye lakói kaptak légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyre figyelmeztető Roalert üzenetet. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A szenátus kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely eltörölné a 9. osztályba való bejutásra szervezett külön felvételi vizsgát a 8-osok cikluszáró képességvizsgáját követően. A jogszabályt 104 támogató szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A tervezet a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja. A jelenlegi szabályozás szerint a középiskolák a 9. osztályos helyek legfeljebb 50%-ára külön felvételi versenyvizsgát szervezhetnek, miután a diákok letették a képességvizsgát. Ez a rendelkezés éppen az idei tanév előtt, szeptember 1-én lépett hatályba. A szenátus most hatályon kívül helyezte volna a törvény 101. cikkét, így a külön felvételi vizsga lehetősége már a 2026-2027-es tanévtől megszűnne. Az új vizsgamódszertant az Oktatási Minisztériumnak kell kidolgoznia és miniszteri rendeletben szabályoznia. Kelemen Hunor RMDS elnök kedden kijelentette, hogy mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, mert el kell fogadni a költségvetés kiigazítást. Elő kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, és ha lehet, a közalkalmazotti bértörvényt is meg kell szavazni, írja az Ager Press. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy már szeptember van, de a költségvetés kiigazítás még nem történt meg, márpedig enélkül hamarosan több fontos intézmény nem tud béreket fizetni. Az RMDS elnöke szerint a jövő évi költségvetés tervezetét is elő kell készíteni, és lehetőség szerint a közalkalmazotti bértörvényt is el kell fogadni. Ellenkező esetben szerinte jövőre úgy kell majd béreket emelni, hogy közben megmaradnak a közalkalmazottak igazságtalan bérkülönbségei. Az új tanév kezdetével a diákok ingyenes diákbérlettel utazhatnak a CFR személyvonatain minden belföldi útvonalon. A jogosultság a másodosztályú kocsik használatára vonatkozik. Akik az első osztályon vagy a hálókocsikban akarnak utazni, azoknak különbözetet kell fizetniük. Olvasható a Román Állami Vasúttársaság közleményében. Ismeretlen légicélpontot észlelt kedd délután a román hadsereg radarrendszere Románvásár városától 18 kilométerre északra. 5 moldvai megyében Roalert üzenettel figyelmeztették a lakosságot, a Jászvásári nemzetközi repülőtér járatait pedig ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok Jász, Szucsáva, Niemce és Botosány megyében, valamint Vászlúj megye északi részén Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot arra, hogy tárgyak zuhanhatnak le a légtérből. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében manapos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
0: de Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás próféta könyve 13. fejezet 2. verse. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Pál apostolnak a Galácia beliekhez intézett levele, 3. fejezet, 13. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt

felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvéreke, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze, sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik hozzánk, jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat? Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztyén
az evangéliumról. Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Műanyag Jézus című részt hallhatják, amelyet a következő percekben Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

A műanyag Jézus. A mesehős mítosz. Figyeljél, öregem, mondta Dan, miközben egy csavarkulcsal hadonászott az arcom előtt. Ne mondd már, hogy egy fickónak, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és a legtöbb idejét azzal töltötte, hogy fehér köpenyben mászkált, és mindenféle történetet mesélt az embereknek, bármi köze is lehetne ma az életemhez. Körbe mutatott a szerelőműhelyén az ott álló kocsikon. Egyszerűen nincs nekem erre időm, folytatta. Jól van, ez az egész Jézusos dolog biztos oké pár embernek, mondjuk a nőknek, vagy a kölyköknek, akik még szeretik az ilyen sztorikat. Aztán még az is lehet, hogy épülnek is belőle valamennyit, nem tagadom. De nekem? Semmi. Megmondom én neked. Jézusnak semmi köze egy olyan fickóhoz, aki úgy be van táblázva, mint én. Helyrepofozni ezt a kocsit, aztán megcsinálni a lepukkadt motorját a másiknak. Dan szavaiból is láthatjuk, hogyan érez sok ember Jézussal kapcsolatban. Nekik ő egy mosolygó, köpenyt viselő figura, egy kis fényt is sugározhat persze, épp mint egy kis műanyag bábú a kocsi műszerfalán. Jézus bejön az olyan embereknek, akik nem a földön járnak, de nem sok köze van azokhoz, akik középiskolában fizikát tanulnak, vagy gyárakban dolgoznak, vagy akik gyerekeinek fogzapályzóra van szükségük. Mintha Jézusnak csak annyi köze lenne a modern, valós élethez, mint Tomnak és Jerrynek. Ami persze csak tévhit. Az ugyan igaz, hogy némelyik nem keresztény vallás alapítója olyan ember volt, aki csendes, nyugodt, szemlélődő életet élt, mint például Buddha vagy Konfucius. De Jézus kétkezi munkát végzett. Ács volt a mestersége. Képzeljük el őt, ahogy a poros, názáreti útra nyíló műhelyében dolgozik, az ajtó fölött pedig egy tábla. Jézus ben József. Jézus, József fia. Ácsmester. Mondjuk éppen egy cédrusdeszka fölé hajol, amit kapcsokkal szorított a munkapadra. Bőrkötényt visel, arca izzadságtól fénylik. Először egy kést vesz a kezébe, majd egy fakalapácsot. A padlót borító cédrus és ciprusforgácsok kellemes illattal töltik el a műhelyt. Jézus legalább 18 évig dolgozott ácsként. Karjai megerősödtek, megizmosodtak, tenyere megkérgesedett. Kitanult mindent, amire csak szüksége volt az üzlethez. Tudott előre felbecsülni dolgokat, rendeléseket teljesíteni, árajánlatokat tenni. Tudta, mire van szüksége egy családnak. Öccsei és húgai voltak, akikért József halála után ő tartozott felelősséggel. Minden kétséget kizáróan tudta, mit jelent ruhákkal ellátni a gyerekeket, s a legjobb árat kicsikarni a kereskedőktől a piacon. A názáreti Jézus nem egy műanyag szent volt. A világa, akárcsak a miénk, akadályokkal teljes, s nem egyszer büdös is volt. Kezei bepiszkolódtak, gyakran aludt a földön, s mikor élete véget ért, mocskos, nehéz, véres halált halt. A nagy különbség az Jézus és a te életed között, hogy az ő élete és halála bűnbocsánatot és szabadulást hozott annak, aki hisz ő benne. Ahogy ezt olvashatjuk, a János evangélium a 3. részének 16. versében.

Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a műanyag Jézus című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban. Nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Lázár Ervin, a nagyra vágyó fekete rigó. A fekete rigó aligedben

0: élt. Sárga csőre volt, ragyogó cipőgomb szeme, és persze fekete volt, mint a szurok. Azért is hívják Fekete Rigónak. Nem tudom, ki hogy van ezzel a fekete színnel. Nyilván van, akinek nem tetszik, mert hiszen a narancssárga sokkal vidámabb a türkiszkékről és a megypirosról nem is beszélve. De aki jobban odafigyel, annak a fekete is tetszik, ebben bizonyos vagyok. Hiszen annyiféle fekete van. Kékesen fénylő fekete, puha fekete, éjfekete, játékos fekete, meleg fekete, és ki tudja még hány. A Fekete Rigó fénylő fekete volt. És nem tetszett neki a fekete szín, se fénylőn, se puhán. Dühösködött. Egy darabig még csak nem is fütyörészett, mert még vidámnak gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen, olyan szép piros tollakat akart, mint a vörösbegyé, zöldeket, mint a gyurgyalagé, fehéret, mint a kócsagé, és olyan cifrát, mint a papagájé. Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben. Bánata akkor vált mégis szívbe markolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és azt mondta a madaraknak. Kellene nekem egy barát. Egy madárbarát, aki reggelenként megkocogtatná az ablakomat, és minden nap megajándékozhatnám kenyérmorzsával meg kölessel. Aha, mondták a madarak. Egyedül az uhu mondta, hogy uhu. Talán azért, mert nem szerette a kölest meg a kenyérmorzsát, de az is lehet azért, mert más nem tudott mondani. A barátság nem könnyű dolog. Mert jó, a kisfiúnak szüksége volt egy madárbarátra. Csak hát olyan madár nélkül, akinek viszont éppen egy kisfiú barátra lenne szüksége, ez nem megoldható. A madarak legtöbbjének már volt barátja. A barázda billegetőnek a szőri szarka, a gyurgyaragnak a szalakóta, a gólyának a kanalasgém, a búbos öcsöknek a bölömbika. Csak a macska bagolynak meg a szürke varjúnak nem volt barátja, de ők igen mogorvák, nincs is szükségük barátra. Na és persze a Fekete Rigónak sem volt barátja, mert szégyelte a színét, és emiatt fönhordta az orrát. Furcsa dolog, de így volt. Mással is megesik, szégyel valamit, és azt hiszi, csak úgy tudja elviselni a szégyenét, ha fönhordja az orrát. Így aztán nem talált barátra a kisfiú. Pedig ott lapult a fűben a Fekete Rigó, és azt gondolta magában, én szívesen lennék a barátja ennek a kisfiúnak, nagyon szeretem a kenyérmorzsát meg a kölest. És kis szünet után még azt is hozzá gondolta, és a kisfiút is nagyon szeretem. De mégsem mert előbújni. Éppen én kellenék neki, morfondírozott, amikor ilyen csúnya vagyok. Fekete. Barát nélkül ment el a kisfiú, igaz, majdnem sírva fakadt, de megpróbálta a liget széléig visszatartani. Nem szeretett mások előtt sírni, de azért a madarak észrevették, hogy lefelé görbül a szája, és nagyon megsajnálták. Tulajdonképpen szerették a kisfiút. Akik barátokra vágynak és elgyalogolnak érte a ligetbe, azokat szeretni kell. Egyikük utána kiabált.
1: Gyere vissza, egy hét múlva!
0: Talán, ha az öreg festőművész nem lakik a közelben, minden másképpen alakul. De ott lakott a liget mellett. Nagyon vidám, mosolygós öreg úr volt, csak éppen a szakálla volt furcsa, ezerszínű, mert abba szokta törölgetni az ecsetjeit. A Fekete Rigónak eszébe jutott a tarka szakállú festő meg a sok szép festék. Röppent egyet, s már ott is volt a festékes doboz mellett. Majd ragyogok én egy hét múlva, gondolta. S mivel a zöld festéges tubus volt legközelebb, kifestette magát zöld küllőnek. Hát elég furcsa zöld küllő volt, azt meg kell hagyni, mert a zöld küllő nem egyszínű zöld, és a csőre meg különösen nem az. De a kis Fekete Rigó nagy buzgalmában még a csőrét is zöldre mázolta. Na, most jöhet a kisfiú, gondolta, és úgy óvta magán a zöld festéket, hogy egy hétig enni is elfelejtett. Eltelt a hét, semmi különös nem történt. Csak a tarka szakállú festő pingált lila fákat meg lila mezőt, mivel hogy szőrén szálán eltűnt a zöld festéke. Megjött a kisfiú. Köréje sereglettek a madarak, bíztatták. Ne félj, most lesz valaki. Én szívesen lennék a barátod, mondta ekkor elváltoztatott hangon a zöldre festett fekete rigó, és elősétált egy bokor mögül. Hirtelen szóhoz sem jutott a sok madár, tátva maradt a csőrük. A fekete rigó, azaz, hogy zöld rigó, nem is tudom, hogy nevezzem, meg nagy peckesen sétált a tisztáson abban a hitben, hogy ő a legszebb madár a ligetben. A vándorsólyom ocsúdott fel elsőnek.
2: Nicsak, mondta, egy uborka madár.
0: Nevettek, ahogy a torkukon kifért. Vagy netántán egy nagyra nőtt szöcske? Toldotta a búbosbanka, és szegény fekete rigó legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében. A kisfiú is mosolygott, és szeliden, nehogy megbántsa ezt az uborka madarat vagy kicsodát, azt mondta, ne haragudj, de én nem ilyen madára gondoltam. Hus! Elröppent gyorsan a fekete rigó. Korholta magát mérgesen, mert ostoba módon szintiszta zöldre kentem magam, pedig a zöld körül nem is egyforma zöld. Kétféle zöld is van rajta.
2: Mert a zöld sem egyforma, éppen úgy, mint a fekete.
0: A feje teteje meg piros, a szárnya vége meg fehér pettyes fekete. Na de majd legközelebb, a jövő héten ügyesebb leszek.
2: Hát, nem sokkal lett ügyesebb. Hogy nem, az jutott eszébe, hogy gólyának festi magát. Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya legalább 10-szer akkora, mint ő. Ki látott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, rövid csőrűt, arról nem is beszélve, hogy a hátán átütött a zöld festék a fehéren. Ritkán látott a liget olyan viháncolást, mint amikor a gólyának álcázott fekete rigó odaállt a kisfiú elé. – Te meg miféle szerzet vagy? – kérdezte a kisfiú.
0: – Nem látod, hogy gólya vagyok?
2: – mondta kicsit ijedten a fekete rigó, mert akkor már sejtette, hogy nem nagyon sikerült ez a gólyává alakulás.
0: – Vékony gólya, talán gólyhót akartál mondani – mondta a gólya,
2: és olyan nevető görcsöt kapott, hogy ki kellett hívni a mentőket. Bizony, ez a gólya história is csúfos véget ért, mert a kisfiú nagy sajnálkozva megint azt mondta, ne haragudj, nem ilyen madára gondoltam. A fekete rigó fél évre elbújdosott bánatában. Hiába jött a kisfiú, hiába keresett madárbarátot. A fekete rigónak meg fájt a szíve.
0: Csak szebb madár lennék, akkor biztosan barátjává fogadna a kisfiú.
2: A kisfiú egyre szomorúbb lett. Most már az uborka vadár sem akar velem barátkozni, mondta. A madarak vigasztalni próbálták, de neki barát kellett volna. Hogy lehetne megvigasztalni azt, aki nem talál barátra? A fekete rigó legalább olyan bánatos volt, mint a kisfiú, hanem bánatosabb. Magát is sajnálta, meg a kisfiút is. Magát talán egy kicsit jobban. Ezért aztán fél év elteltével elhatározta, újra próbálkozik. De most már nagyon gondosan látott munkához. Egy teljes napig tanulmányozta a sárgarigót.
0: A sárgarigó a legszebb madár,
2: gondolta.
0: Még a latin neve is a legszebb a madár nevek közül. Úgy hívják, hogy Oriolus, Oriolus.
2: Mert minden madárnak van latin neve. Eszébe sem jutott, hogy őt meg Turdus merulának hívják latinul, és az semmivel sem csúnyább, mint az Oriolus, Oriolus. Talán még szebb is. És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de ez aztán tökéletesre sikerült. A fekete rigó olyan lett, mint egy igazi sárgarigó. Talán csak az alakja különbözött kicsit a sárgarigóitól, de ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye valaki. Azon a héten is eljött a kisfiú barátot keresni. Nem csüggethetett, tudta, barátra kell találnia. A sárgarigónak festett fekete rigó elősétált a bokrok közül.
0: A madaraknak elállt a lélegzetük. Nicsak, egy csodálatos sárga rigó, mondták. A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobogott. Csak az igazi sárga rigó gyanakodott. Valami nagyon furcsa ezen a madáron, gondolta, és oda is szólt neki. Fütyents egyet. Nem fütyentek, mondta nyeglén a fekete rigó. Persze, hiszen a sárga rigó azt is ki tudja fütyülni, hogy huncut a bíró, meg fütyül a rigó. A fekete rigó meg csak annyit tud, hogy tiutú, tiutú. Ez legalább olyan szép, mint a sárga rigó éneke, de mégis más. Én biztos vagyok benne, hogy a sárga rigó nagyon szeretné néha azt fütyülni, hogy tiutú, de nem megy neki, ő csak azt fütyüli, huncut a bíró. Csak hogy megszólalt a kisfiú. Ne haragudj, mondta elszomorodva. Te valóban csodálatosan szép madár vagy, de én egy másik barátra gondoltam. Láttam valamikor egy nagyon kedves madarat. Nem volt ilyen tarka, mint te, de nekem ő kellene barátnak. Az a madár fénylő fekete volt, és csak a csőre volt sárga. Azt hiszem, úgy hívják fekete rigó. Megértheted, hogy ki kell tartanom mellette, hát ha egyszer mégiscsak megjön is, akkor ki lesz a barátja? A fekete rigó keserves sírásra fakadt, hullottak a könnyei, mint a záporeső. A kisfiú nagyon megsajnálta. Miért sírsz? Ne sírj, mondta neki. Azért sírok, zokogta a madár, mert a fekete rigó, én vagyok. Ámulva néztek rá, nem akarták hinni. De akkor a madár könnyei már lemosták a melléről a sárga rigó sárga, a gólyafehér és a zöld küllő zöld színét, és előtűnt az igazi fekete. Istenem, de buta madár vagy te, mondta boldogan a kisfiú, fölkapta és sokáig mosdatta a fekete rigót a patakban. De a sok szín nem egy könnyen jött le róla. Amikor hazaindultak, még akkor is zöld, sárga meg fehér foltok égtelenkedtek a madáron. Nem is volt olyan, mint egy igazi fekete rigó.
1: Mit gondolsz, lelkopik? Leszek én még igazi szép fekete?
0: Kérdezte a madár. Biztos, mondta a kisfiú, azután elszomorodott. Arra gondolt, hogy már fél éve lenne barátja, ha ez a szamár fekete rigó nem pingálja magát.
3: Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél. Ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú, itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer. Ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár. Ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó. Ez volt a ház, ez volt a tó. Rigós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak. A kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacakó nap.
4: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen. Utol nem érem rohanva sem.
5: De ha sárkányomat elereszteném, napokig repülne az égperemén.
4: aztán megtalálnám, ahol leesett. S tudnám,

0: mondanám, hogy a szél is odaérkezett.
1: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut? Hogy honnan jön? Arról senki se tud.
2: Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra. Itt van most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv a Csinnadratta. Örül, aki adta, kapta. Nyissuk fel a fedelét!

Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Nézd csak! Az ablak csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üde hó. Benn kacag az asztal, s vele a padok, a falon a térkép csöndben mosolyog, fényszalad a táblán, kergeti az árnyék. Így helyen tanulni, csupa öröm, játék.

Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni. Egész éjszaka játszhatnánk apával. Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

0: eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszéd házáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Vannak dolgok, amikre nem tudom a választ. Vannak, amikre tudom, de még nem találtak ki szót rá. Olyankor hallgatok, és úgy örülök, hogy nincs annyi szó, ahány pillanat.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegy és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondtad, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.